Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy 2 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a hangulatról pedig most egy rádió egy DJ Metzger Viki gondoskodik, Nagy Bogival is Dessel közösen. Ez a jó leszek újra, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Well Hello, a Halott Pénz és az Emlékszem Sofronban. Idén is lesz nagy Well Hello koncert a Budapest Parkban. Augusztus végén lehet majd velük találkozni és bulizni egyet, ahogy egyébként minden évben. A Ponyarásban pedig jön Taylor Swift, hát neki Magyarországon idén nem lesz koncertje. Ennek ellenére az igazi mai slágerét imádjuk. Az Op Light a legújabb, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: could break my heart.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig, maradunk a briteknél, Dua Lipa után Joel Corey a folytatásban, aki az előző héten egy nagyon menő rooftop partit csinált, egy tetőn zenélt, de New Yorkban. Ott azért legyünk őszintén egy picit extrább, kicsit több a felhőkarcoló, nagyon jó képek is jöttek össze. Ez meg az igazi mai sláger tőle, Joel Corey a Galantisszal és a Stanley Longerrel. Itt a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 75 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, jó bulit mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás is a következő órában is, én hozom a legnagyobb kedvenceket, köszönjük el Sam Feld és Ray újdonsága is, most viszont a kezdésben, mivel készülök? Ed Sheerannel! Pár perc is a hírek után! Ezzel a nagy kedvencet folytatom, de hogy rövidebben énekel, ez a Rádió 1.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A túl kevés vagy a túl sok alvás is növeli a halálozás és a stroke kockázatát. A tartósan napi 7 óránál kevesebbet vagy 9 óránál többet alvók esetében nagyobb a halálozás rizikója, derül ki a Semmelweis Egyetem elemzéséből. A tanulmány szerint azoknál, akik éjszakánként kevesebb mint 7 órát alszanak, 14%-kal nő a halálozás kockázata. A hosszú alvás idő még veszélyesebb azoknál, akiknél ez rendszeres legalább 9 óra, ekkor a halálozási kockázat már 34%-kal magasabb a napi 7-8 órát alvókhoz képest. A Semmelweis Egyetem kutatása több mint 2 millió felnőtt adatait dolgozta fel a rövid és a hosszú alvásidőt vizsgáló csoportokban, összesen 79 nemzetközi publikáció elemzésével. Az eredmények jelentős nemi különbségeket is feltártak. A férfiaknál a 7 óránál kevesebb alvás 16%-kal, míg a 8 óránál több 36%-kal növelte a mortalitási kockázatot. A nőknél a rövid alvás idő 14%-kal, míg a hosszú 44%-kal emelte a halálozás esélyét. A tanulmány szerint a különbségek mögött hormonális viselkedésbeli vagy szív- és érrendszeri tényezők is állhatnak. A tanulmányból kiderül, hogy a leggyakoribb alvászavar a krónikus álmatlanság vagy inszomnia. Korábbi kutatások szerint a világ népességének egyharmada legalább egyszer megtapasztalja az álmatlanságot élete során, és körülbelül 10% szenved krónikus inszomniában. A szerzők a tanulmányban figyelmeztetnek arra, hogy az alváshiány egyre komolyabb globális népegészségügyi problémát jelent. Világszerte milliók alszanak túl keveset, a megnövekedett munkateher, a digitális eszközök rendszeres használata vagy a gyakori stressz következtében. Különösen veszélyeztetettek a váltott műszakban dolgozók és azok, akik rendszertelen időbeosztásban élnek. A tartós alváshiány nem csak a halálozással, hanem számos egészségügyi problémával is összefüggésbe hozható, például az elhízással, a cukorbetegséggel, a szív- és érrendszeri betegségekkel és az immunrendszer gyengülésével.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már három után járunk kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Igen, elstartolt a VB, nagyon sokan követik szerintem most éjszaka is a meccseket, de azért bátran válaszunk minket továbbra is, mert hogy az igazi mai slágerekben nem lehet csalódni, ahogy ebben sem, mindjárt a kezdésben Cashmere és a Wild Ride, amit indítok. Kellemes éjszakát, és jó rádiózás mindenkinek!

0: vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és szerintem nem találnánk ki, hogy Sam Feldnek mi az egyik nagy hobbija. Mi az, amit nyaranta nagyon sokat csinált gyerekkorában. Mivel, hogy imádja a dínókat, vállalt munkát egy dínó kiállításon. Szerintem ez egy tök jó sztori. Ahogy ez meg egy tök jó igazi mai sláger, Sam Feld, Rosalind, Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Wembley-t Egyesült Királyságban, Londonban nem sokan tudnak megtölteni. Akik igen, azok viszont a legnagyobb sztárok. Hát ez most, ezen a héten Raynek sikerült. A legnagyobb sztárok közé került. Ezzel is, meg hát az ilyen dalokkal. A Heart Like Mine a rádió egyen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra. Hogy telik az este? Remélem, hogy remekül. Én a következő órában is hozom az igazi mai slágereket. 8-ra pedig jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel. A következő órát pedig... ez a nagy kedvenc indítja mindjárt. Excellent, Sarah Misha Miller, Don't Leave. Pár perc is hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy kislakásnyi erdő jut minden budapestire, és ez még csak a kezdet. Ha eddig azt hittük, hogy Budapesten csak beton rengeteg van, jó hír, hogy a fővárosban minden lakosra átlagosan 33 négyzetméter erdő jut. Ez olyan, mintha mindenkinek lenne egy saját zöld kislakása. És hogy mennyit számítanak ezek a zöld foltok? Nagyon is sokat. A legfrissebb kutatások szerint a budapesti erdők összesen közel 340 ezer tonna szenet tartanak lekötve. Ez nem csak klímavédelmi szempontból fontos, hanem hatalmas értéket is képvisel. A karbonpiacon ez 14 és 24 milliárd forint közötti összegnek felel meg. Ráadásul évente további 10 000 tonna széndioxidot nyelnek el, majdnem annyit, amennyit 1000 autóbusz 100 kilométeren kibocsát. És hogy miért is ilyen fontos ez? Mert a városi hőhullámok egyre brutálisabbak. A beton, az aszfalt, a rengeteg jármű együtt igazi hőcsapdát alkot, ami miatt a városokban sokkal nehezebb elviselni a forróságot. Ilyenkor jönnek jól a fák, árnyékot adnak, párologtatnak, enyhítik a hőstresszt, valójában természetes klímaberendezések. Az Agrárminisztérium és az Energiaügyi Minisztérium most összefogott, hogy a városi erdők ne csak megmaradjanak, hanem fejlődjenek is. A cél több zöld, több árnyék, kevesebb térkő és beton. A fejlesztéseket a széndioxid kvóta bevételeiből finanszírozzák, vagyis a szennyező fizet elv alapján a környezetkárosítás pénzből zöld projektek lesznek, és ez még nem minden. A Pilisi Parkerdő ZRT már most is úttörő, hiszen a budapesti erdőinek 75%-át úgynevezett örökerdő üzemmódban kezeli, ami folyamatos erdőborítottságot jelent. A cél, hogy ezt a szemléletet más városokban is bevezessék, például Tatán, Sárváron és Kecskeméten. A jó hír pedig az, hogy a zöldítés trendi lett, vége a térkövezési mánia korszaknak, a jövő városai nem a forró beton dzsungelek, hanem a fás, ligetek és árnyas utcák lesznek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 4 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egy olasz DJ Alex Kenji a folytatásban, és tekintve, hogy olasz, szerintem senkit nem lep meg, hogy imádja ő is a focit, így a VB ideje alatt azért ennek is van jelentősége, a Bumble jön tőle már is.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Olivia Rodrigo a folytatásban, aki nagyon készül a vadul turnéjára. Néhány héttel ezelőtt jelentette be, hogy idén, sőt a jövő év első felében is óriási fog menni. Az Egyesült Államokban indítja ezt a turnét, de 2027-ben Európában is több helyszínen fellép. Hozzánk legközelebb, ahogy nézem, hát Milánó vagy München, így elérés szempontjából lehet válogatni ezek közül. Az igazi mai sláger pedig már is itt a Rádió 1-en tőle. Olivia Rodrigo és a Driver's License. Ezt irítom már is.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely a diszkós itt Burajival, Király Viktorral és a Bad Days-el ma este 8 órától is jönnek majd zenélni. De addig is szólnak az igazi mai slágerek megállás nélkül. Most a legújabb Bibi Rexától a Faithless dal újra gondolása, a New Religion, amit már is indítok. Deep

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenészek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzési fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Sok a szabálytalanság a kétkerekűeknél, zenés áhítat a Tóth Komlósi templomért, egyre több gyerek nyel le gombelemet. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Még mindig sokan közlekednek szabálytalanul és veszélyesen a kétkerekű járművekkel, ezt mutatta a Roadpol nemzetközi ellenőrzése, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. A beol.hu emlékeztetett, a június első hetében tartott akcióban országszerte a bukósisak használatát, a láthatósági ruházatot, valamint a világító berendezések állapotát és szabályos használatát ellenőrizték. Békés vármegyében 263 kerékpárossal és 82 kerekű gépi meghajtású jármű vezetőjével szemben kellett intézkedniük a rendőröknek valamilyen szabálytalanság miatt. Zenés áhítattal gyűjtenek a Tóth Komlósi evangélikus templom felújítására holnap, olvasható a behír.hu-n. Az esti programon fellép Szekeres Tamás, az Omega gitárosa, aki zenésztársaival a legendás együttes ismert templomi környezetbe illő dalait szólaltatja meg. Az esten közreműködik a Békés Csabai evangélikus vegyeskar is. Emellett a szervezők egész napos programokkal is készülnek, a gyerekeket nyári tábori bemutatók, bábszínház és szabadulószoba is várja. Egy héten belül 4 gyerek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe gombelem lenyelés miatt. Egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Az esetek száma évről évre nő, idén 630 olyan páciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el az orvosok, sokszor műtéti úton. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
3: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
2: Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat, amelyek környezetében megélénkül a nyugati szél. Békés Csabán ma maximum 27 fokra számíthatunk, míg az esti órákban 17, hajnalban pedig 14 fokig hűl le majd a levegő. A melegedés érzékenyek körében fejfájás, migrén is jelentkezhet. Köszönöm a figyelmet!
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: A túl kevés vagy a túl sok alvás is növeli a halálozás és a stroke kockázatát. A tartósan napi 7 óránál kevesebbet vagy 9 óránál többet alvók esetében nagyobb a halálozás rizikója, derül ki a Semmelweis Egyetem elemzéséből. A tanulmány szerint azoknál, akik éjszakánként kevesebb mint 7 órát alszanak, 14%-kal nő a halálozás kockázata. A hosszú alvás idő még veszélyesebb azoknál, akiknél ez rendszeres legalább 9 óra, ekkor a halálozási kockázat már 34%-kal magasabb a napi 7-8 órát alvókhoz képest. A Semmelweis Egyetem kutatása több mint 2 millió felnőtt adatait dolgozta fel a rövid és a hosszú alvásidőt vizsgáló csoportokban, összesen 79 nemzetközi publikáció elemzésével. Az eredmények jelentős nemi különbségeket is feltártak. A férfiaknál a 7 óránál kevesebb alvás 16%-kal, míg a 8 óránál több 36%-kal növelte a mortalitási kockázatot. A nőknél a rövid alvás idő 14%-kal, míg a hosszú 44%-kal emelte a halálozás esélyét. A tanulmány szerint a különbségek mögött hormonális viselkedésbeli vagy szív- és érrendszeri tényezők is állhatnak. A tanulmányból kiderül, hogy a leggyakoribb alvászavar a krónikus álmatlanság vagy inszomnia. Korábbi kutatások szerint a világ népességének egyharmada legalább egyszer megtapasztalja az álmatlanságot élete során, és körülbelül 10% szenved krónikus inszomniában. A A szerzők a tanulmányban figyelmeztetnek arra, hogy az alváshiány egyre komolyabb globális népegészségügyi problémát jelent. Világszerte milliók alszanak túl keveset, a megnövekedett munkateher, a digitális eszközök rendszeres használata vagy a gyakori stressz következtében. Különösen veszélyeztetettek a váltott műszakban dolgozók és azok, akik rendszertelen időbeosztásban élnek. A tartós alváshiány nem csak a halálozással, hanem számos egészségügyi problémával is összefüggésbe hozható, például az elhízással, a cukorbetegséggel, a szív- és érrendszeri betegségekkel és az immunrendszer gyengülésével.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 13 perccel, június 13-án Anett és Antal névnap van egyébként. Az igazi mai slágerek között pedig hozom már is az egyik Rádió egy DJ-t, Regálilit és a legújabb dal tőle. Ez a Hiami, amit indítok.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hiami, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy pedig Tiesto, aki az utóbbi időben már nem csak elviszi azokba a városokba a családját, ahol fellép, hanem egyre többet viszi a színpadra is a gyerekét. Hát tök rendben van amúgy. Ez meg az igazi mai slágere most Karol G-vel közösen, picivel félhat előtt szép reggelt.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert ha minden igaz, akkor ma azért lehet esőre számítani napközben, de 23 fok lesz, és hát holnap is még ilyen 23-24 fokos napi csúcsok. Óriási kedvencet választottam a folytatásba. Kygo, Whitney Houston, Higher Love a hírek után indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy kislakásnyi erdő jut minden budapestire, és ez még csak a kezdet. Ha eddig azt hittük, hogy Budapesten csak beton rengeteg van, jó hír, hogy a fővárosban minden lakosra átlagosan 33 négyzetméter erdő jut. Ez olyan, mintha mindenkinek lenne egy saját zöld kislakása. És hogy mennyit számítanak ezek a zöld foltok? Nagyon is sokat. A legfrissebb kutatások szerint a budapesti erdők összesen közel 340 ezer tonna szenet tartanak lekötve. Ez nem csak klímavédelmi szempontból fontos, hanem hatalmas értéket is képvisel. A karbonpiacon ez 14 és 24 milliárd forint közötti összegnek felel meg. Ráadásul évente további 10 000 tonna széndioxidot nyelnek el, majdnem annyit, amennyit 1000 autóbusz 100 kilométeren kibocsát. És hogy miért is ilyen fontos ez? Mert a városi hőhullámok egyre brutálisabbak. A beton, az aszfalt, a rengeteg jármű együtt igazi hőcsapdát alkot, ami miatt a városokban sokkal nehezebb elviselni a forróságot. Ilyenkor jönnek jól a fák, árnyékot adnak, párologtatnak, enyhítik a hőstresszt, valójában természetes klímaberendezések. Az Agrárminisztérium és az Energiaügyi Minisztérium most összefogott, hogy a városi erdők ne csak megmaradjanak, hanem fejlődjenek is. A cél több zöld, több árnyék, kevesebb térkő és beton. A fejlesztéseket a széndioxid kvóta bevételeiből finanszírozzák, vagyis a szennyező fizetelv alapján a környezetkárosítás pénzből zöld projektek lesznek. És ez még nem minden. A Pilisi Parkerdő ZRT már most is úttörő, hiszen a budapesti erdőinek 75%-át úgynevezett örökerdő üzemmódban kezeli, ami folyamatos erdőborítottságot jelent. A cél, hogy ezt a szemléletet más városokban is bevezessék, például Tatán, Sárváron és Kecskeméten. A jó hír pedig az, hogy a zöldítés trendi lett, vége a térkövezési mánia korszaknak, a jövő városai nem a forró beton dzsungelek, hanem a fás, ligetek és árnyas utcák lesznek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ha valaki követi Taylor Swiftet a socialben, akkor láthatja mindig, hogy óriási fenyőfáik vannak karácsonykor. Ez nem csak azért van, mert önmagában jól néz ki, hanem részben gyerekkori emlék, mert hogy volt egy fenyőfa ültetvényük, ahol nagyon sokat dolgozott gyerekkorában. Ez pedig az aktuális kedvenc tőle, az igazi mai sláger Taylor Swift és az Opel Light itt a Rádió 1-en.

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: making you cry.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Civil szervezeteket támogat Békés Csaba, házalócsalókra figyelmeztet a rendőrség, hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A Békés Csaba önkormányzat összesen 1 millió

0: Lios 150 ezer forinttal támogat 4 civil szervezetet. A beol.hu számolt be róla, hogy a közgyűlés döntés alapján az alapítvány a korszerű oktatásért 300 ezer forintot kap, amely az Erzsébet helyi általános iskola Rózsa utcai tagintézményét segíti. A Szivárvány alapítvány és a Labda Rózsa alapítvány egyaránt 200-200 ezer forintos támogatásban részesül, így két Békés Csabai óvoda munkájához járulnak hozzá. A legnagyobb összeget, 450 ezer forintot a Réti Pál Alapítvány kapja. A támogatást működési költségekre és eszközbeszerzésre fordíthatják. Újra figyelmeztet a rendőrség a kéretlenül érkező javítást kínáló házalókra. A behír.hu összefoglalója szerint Békés vármegyében két idős nőt is megkárosítottak hasonló módszerrel. Korábban egy 83 éves gyulai asszonytól kértek, a megbeszéltnél jóval több pénzt egy eres csatorna tisztítás után. A nő feljegyezte az autórendszámát, így a rendőrök kézre kerítették az elkövetőt. Júniusban Dobozon egy 85 éves asszonyt tévesztettek meg, tőle csak nem 500 000 forintot kértek kéretlen csatorna javításért. A rendőrség azt kéri, hogy senki se engedjen be otthonába idegeneket, mielőtt bárki megrendel egy munkát, tájékozódjon a lehetőségekről. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését, tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanulók kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
1: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad.
0: Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futószápor, esetleg zivatar is kialakulhat, amelyek környezetében megélénkül a nyugati a szél. Békés Csabán ma maximum 27 fokra számíthatunk, míg az esti órákban 17, hajnalban pedig 14 fokig hűl le majd a levegő. A melegedés érzékenyek körében fejfájás, migrén is jelentkezhet. Köszönöm a figyelmet!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy 6 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és egyfelől korán van, de aki ugye VB meccseket néz azoknak, hát nem is tudom, hogy mi, mert hogy vagy fennmaradunk, vagy felkelők, őskáosz. Na, viszont itt a rádió egyen pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, Lost Frequencies, Busty Head Down, most ezt indítom. I was bad.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Sam Feldy a folytatás, aki mindig imádta a nyári hangulatú zenéket, és igazi bulis pörgős kedvenceket csinált, aztán jött 2025, és a Time of the Time című legújabb albuma azért már egy picit személyesebb lett, sokkal többet mesél benne magáról, az új életszakaszáról, a családjáról, és szerintem ez is jól áll neki. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle. Sam Feldy, Rosaline, Heart Like Mine itt a rádió egyen, picivel negyed hét előtt.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és halka jegyzem meg, jövő héten is lesz játék. A Sopron Festre visszük majd el a hallgatókat páros belépőkkel. A hangulatot pedig Kámrát hozza a következő 30 percben, elsőként a hírek után a Be Mine, amit indítok a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Akcióban a fogyasztóvédők döntöttek a jaminai kacsástó jövőjéről, új eredmények a mohácsi csatáról. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókról már nem juthat el.
1: A Kacsástó Sporthorgász Egyesület újabb 5 évig üzemeltetheti a jaminai kacsástavat, írja a beol.hu. A Békés Csabai Közgyűlés meghosszabbította a lejáró haszonbérleti szerződést. Az előterjesztés szerint az Egyesület teljesítette vállalásait, gondozta csak nem 3 hektáros tavat és a környező területet, mintegy 150 fát ültetett, filagóriákat telepített, tűzrakó helyeket alakított ki, valamint fedett társalgókat és mobil illemhelyeket helyezett ki. A sporthorgászok a közelmúltban keresték meg az önkormányzatot a szerződés meghosszabbítása miatt. A mohácsi csata legújabb kutatási eredményeit összegző kötetet mutatták be a 97. ünnepi könyvhét keretében, írja a behír.hu. A Békés megyei könyvtárban a Mohács szenvedés című könyvet lehetett megismerni. A könyv szerkesztője Varga Szabolcs elmondta, hogy az elmúlt évek régészeti és antropológiai vizsgálatai, köztük 2 tömegsír feltárása pontosabb képet adhatnak arról, mi történhetett az 1526-os ütközet során. A kötet szerint a mohácsi csata nem egyszerűen magyar-török háború volt, hanem egy nemzetközi támogatással felállított Jagelló hadsereg állt szemben az Oszmán Birodalommal. Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futószápor, esetleg zivatar is kialakulhat, amelyek környezetében megélénkül a nyugati szél. Békés Csabán ma maximum 27 fokra számíthatunk, míg az esti órákban 17, hajnalban pedig 14 fokig hűl le majd a levegő. A melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén is jelentkezhet. Köszönöm a figyelmet!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerme.

Egyik csak igazi mai sláger, meg de jó ez a dal. Szép reggelt, aki csak most ébredt, a mikrofonnál Király Tamás, a folytatásban pedig Dua Lipa jön, aki ugye duplázott a lagziával, volt egy kisebb meghittebb Angliában, meg egy picit erősebb, az már Olaszországban. Ez meg a Don't Start Now tőle.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő 30 percet pedig az az énekesnő indítja, aki ha nem énekelne, akkor is valószínűleg jól élne, mert hogy tőzsdeügynök lenne. Részben családi hivatás ez náluk, és gyerekkorában ez is érdekelte, de hát azért a zene csak jobban bejött neki. Ez meg az aktuális igazi mai sláger tőle, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A következő órát ezzel indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor?
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
9: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: 4 éves lett a Tamaris cipőbolt Gyulán a világóránál.
11: Az évforduló alkalmából a hálás köszönet mellé
10: 30% kedvezménnyel is kedveskednek minden cipő és táska árából.
12: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felső Nyomás utca 256.
13: Jól jönne egy kis pihenés? Akkor irány az Alföld Pulsza üzlete Békés Csabán június 12-én 13-án, ahol elmerülhetsz a Vitaspa jacuzzik világában. Próbáld ki a működő masszázsmedencénket, kérdezz személyesen a szakértőktől, és találd meg a hozzád illő wellness élményt. Csak ezen a hétvégén extra kedvezménnyel várnak. Békés Csaba, Dobozi út 50. Részletek alföldpool.hu.
14: Ne csak nézd, jobban nyisd bele a nyárba a Vitaspával!
15: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegeden található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
16: Harmadik országos kamionos találkozó.
17: Békés Csaba.
16: Repülőtér.
17: Június 12-13-14.
16: Több száz kamion.
17: Kamionos felnőtt és gyermekprogramok.
16: Besenyei Péter műrepülő világbajnok látványos légi bemutatója.
17: Színpadon a Groove House,
16: Kozsó és az Álmokfutó,
17: DJ Dominik
16: és számtalan színes program.
17: Vedd meg a jegyet online!
16: kamionfest.hu.

0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
2: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Sok a szabálytalanság a kétkerekűeknél, zenés áhítat a Tótkomlósi templomért, egyre több gyerek nyel le gombelemet. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Még mindig sokan közlekednek szabálytalanul és veszélyesen a kétkerekű járművekkel, ezt mutatta a Roadpol nemzetközi ellenőrzése, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. A beol.hu emlékeztetett, a június első hetében tartott akcióban országszerte a bukósisak használatát, a láthatósági ruházatot, valamint a világító berendezések állapotát és szabályos használatát ellenőrizték. Békés vármegyében 263 kerékpárossal és 82 kerekű gépi meghajtású jármű vezetőjével szemben kellett intézkedniük a rendőröknek valamilyen szabálytalanság miatt. Zenés áhítattal gyűjtenek a Tótkomlósi evangélikus templom felújítására holnap, olvasható a behír.hu-n. Az esti programon fellép Szekeres Tamás, az Omega gitárosa, aki zenésztársaival a legendás együttes ismert templomi környezetbe illő dalait szólaltatja meg. Az esten közreműködik a Békés Csabai evangélikus vegyeskar is. Emellett a szervezők egész napos programokkal is készülnek, a gyerekeket nyári tábori bemutatók, bábszínház és szabadulószoba is várja. Egy héten belül 4 gyerek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe gombelem lenyelés miatt. Egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Az esetek száma évről évre nő, idén 630 olyan páciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el az orvosok, sokszor műtéti úton. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
4: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
3: Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat, amelyek környezetében megélénkül a nyugati a szél. Békés Csabán ma maximum 27 fokra számíthatunk, míg az esti órákban 17, hajnalban pedig 14 fokig hűl le majd a levegő. A melegedés érzékenyek körében fejfájás, migrén is jelentkezhet. Köszönöm a figyelmet!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 7 óra után járunk, 8-tól ma is Balázsék jönnek a Balázsék Weekenddel, hétfőn pedig újra itt lesznek, és hogy mivel készülnek, na ezt majd ők elmondják. Nem én fogom eldurrantani a puskaport, az igazi mai slágert viszont én indítom most Gorgon City-től, Hayden James-től, ez a Foolproof itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy, a VB pedig pörög tovább, ma is lesznek meccsek, nem napközben, majd este, bár még aránylag baráti, a 21 órás kezdés Katar és Svájc között, vagy éppen az éjfél is, szűken Brazília, Marokkó, na a hajnali három haiti Skócia, az már egy picit vadabb, ami éjszaka lesz. Bibi Rexa viszont most a folytatásban, aki egy csomó szálon kötődik a focihoz, például a 2023-as FIFA klubvilágbajnokságnak a főcímdalát, a betétdalát, a hivatalos zenét is ő készítette. Ez meg a legújabb, egy fétlesz dal újragondolása Bibi Rexától, a New Religion, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Csobbanj az idei strand szezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázz egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
2: Jó, jönne egy kis pihenés. Akkor irány az Alföld Pulsza közlete Békés Csabán, június 12-én, 13-án, ahol elmerülhetsz a Vitaspa jacuzzik világában. Próbáld ki a működő masszázsmedencénket, kérdezz személyesen a szakértőktől, és találd meg a hozzád illő wellness élményt. Csak ezen a hétvégén extra kedvezménnyel várnak. Békés Csaba, Dobozi út 50. Részletek alföldpool.hu. Ne csak nézd, csobbanj is bele a nyárba a Vitaspával!
3: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
2: Családi nap a harmadik országos kamionos találkozón a Békés Csabai repülőtéren június 14-én vasárnap. 10-től Bolhicirmi interaktív zenés gyermekműsora, ugrálóvár, szimulátorok, VR harc, íjászat, 16-tól Vesenyei Péter látványos légi bemutatója és sok izgalmas program. A belépés 12 éves kor alatt ingyenes. Kamionfest.hu.
4: 4 éves lett a Tamaris cipőbolt Gyulán a világóránál.
5: Az évforduló alkalmából a hálás köszönet mellé
4: 30% kedvezménnyel is kedveskednek minden cipő és táska árából.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
6: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió 1 hétvége. Rádió 1 hétvége. Napközben Kis Mártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Civil szervezeteket támogat Békés Csaba, házalócsalókra figyelmeztet a rendőrség, hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A Békés Csaba önkormányzat összesen 1 millió 150 ezer forinttal támogat 4 civil szervezetet. A beol.hu számolt be róla, hogy a közgyűlés döntés alapján az alapítvány a korszerűbb oktatásért 300 ezer forintot kap, amely az Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai tagintézményét segíti. A Szivárvány alapítvány és a Labda Rózsa alapítvány egyaránt 200-200 ezer forintos támogatásban részesül, így két Békés Csabai óvoda munkájához járulnak hozzá. A legnagyobb összeget, 450 ezer forintot a Réti Pál Alapítvány kapja. A támogatást működési költségekre és eszközbeszerzésre fordíthatják. Újra figyelmeztet a rendőrség a kéretlenül érkező javítást kínáló házalókra. A behír.hu összefoglalója szerint Békésvár megyében két idős nőt is megkárosítottak hasonló módszerrel. Korábban egy 83 éves gyulai asszonytól kértek a megbeszéltnél jóval több pénzt egy eres csatorna tisztítás után. A nő feljegyezte az autórendszámát, így a rendőrök kézre kerítették az elkövetőt. Júniusban Dobozon egy 85 éves asszonyt tévesztettek meg, tőle csaknem 500 000 forintot kértek kéretlen csatorna javításért. A rendőrség azt kéri, hogy senki se engedjen be otthonába idegeneket, mielőtt bárki megrendel egy munkát, tájékozódjon a lehetőségekről. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését, tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanulók kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
3: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad.
2: Ma hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de az időnként megnövekvő komoly felhőkből helyenként futószápor, esetleg zivatar is kialakulhat, amelyek környezetében megélénkül a nyugati szél. Békés Csabán ma maximum 27 fokra számíthatunk, míg az esti órákban 17 fokig hűl le majd a levegő.
4: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Megköszi pedig Lady Gaga a folytatásban, aki befejezte a turnézást, viszont nem ment el pihenni, nem ment el lazulni, stúdióba vonult, és egy nagyon érdekeset mondott a következő albumról, ami más lesz, mint a korábbiak, a művészetemnek egy másik oldalát szeretném megmutatni a következő nagy lemezemmel. Lady Gaga jön, ez az Abrakadabra tőle itt a Rádió 1-en.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy már csak pár perc, és önnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, 10-től pedig Rádió egy top 50, az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencével. Ez a dal, azt tudja, hogy rajta lesz a listán, de hogy hanyadik, na az majd 10 után kiderül. Kygo, One Republic, Chasing Paradise, amit indítok. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-el.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor
3: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az abban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
6: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
8: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: 4 éves lett a Tamaris cipőbolt Gyulán a világóránál.
10: Az évforduló alkalmából a hálás köszönet mellé
9: 30% kedvezménnyel is kedveskednek minden cipő és táska árából.
11: Családi nap a 3. országos kamionos találkozón a Békés Csabai repülőtéren. Június 14-én vasárnap. 10-től Bolhicirmi interaktív zenés gyermekműsora. Ugrálóvár. Szimulátorok. VR harc. Ijászat. 16-tól Vesenyei Péter látványos légi bemutatója. És sok izgalmas program. A belépés 12 éves kor alatt ingyenes.
12: Kamionfest.com.
13: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
14: Jól jönne egy kis pihenés.
15: Akkor irány az Alföld Pulsza üzlete Békés Csabán június 12-én 13-án, ahol elmerülhetsz a vitászpá jacuzzik világában. Próbáld ki a működő masszázsmedencénket, kérdezz személyesen a szakértőktől, és találd meg a hozzád illő wellness élményt. Csak ezen a hétvégén extra kedvezménnyel várnak. Békés Csaba, Dobozi út 50. Részletek alföldpool.hu.
14: Ne csak nézd, csobbanj is bele a nyárba a vitászpával.
16: A tanév végre zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
8: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Akcióban a fogyasztóvédők döntöttek a jaminai kacsástó jövőjéről, új eredmények a Mohácsi csatáról. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat, tájékoztatta rádiónkat Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes ügyletbezárást. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókról már nem juthat el.
3: A Kacsástó Sporthorgász Egyesület újabb 5 évig üzemeltetheti a jaminai kacsástavat, írja a beol.hu. A Békés Csabai Közgyűlés meghosszabbította a lejáró haszonbérleti szerződést. Az előterjesztés szerint az Egyesület teljesítette vállalásait, gondozta csak nem 3 hektáros tavat és a környező területet, mintegy 150 fát ültetett, filagóriákat telepített, tűzrakó helyeket alakított ki, valamint fedett társalgókat és mobil illemhelyeket helyezett ki. A sporthorgászok a közelmúltban keresték meg az önkormányzatot a szerződés meghosszabbítása miatt. A Mohácsi csata legújabb kutatási eredményeit összegző kötetet mutatták be a 97. ünnepi könyvhét keretében, írja a behír.hu. A Békés megyei könyvtárban a Mohács szenvedés című könyvet lehetett megismerni. A könyv szerkesztője Varga Szabolcs elmondta, hogy az elmúlt évek régészeti és antropológiai vizsgálatai, köztük 2 tömegsír feltárása pontosabb képet adhatnak arról, mi történhetett az 1526-os ütközet során. A kötet szerint a Mohácsi csata nem egyszerűen magyar-török háború volt, hanem egy nemzetközi támogatással felállított Jagelló hadsereg állt szemben az Oszmán Birodalommal. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de az időnként megnövekvő komoly felhőkből helyenként futószápor, esetleg zivatar is kialakulhat, amelyek környezetében megélénkül a nyugati szél. Békés Csabán ma maximum 27 fokra számíthatunk, míg az esti órákban 17 fokig hűl le majd a levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a klímamegoldások szakértője, a Sebi Klíma. Sebi kötőjel klíma.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
6: Van forró vizet, Zsűr? Tudsz forralni, forralni?
7: De nagyon forró.
6: Ki akarok próbálni valamit.
7: A
6: kísérletet. Tessék?
7: Hangyákra?
6: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
7: Mehetünk,
6: csináljuk?
7: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
6: Eszter, benne vagy, úgyhogy Feri, kipróbáljuk?
8: Szerintem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbáljuk.
6: Egy bögrényi forró vizet hozzá, léci.
8: Zsűr, tudja, hogy miért hozzá?
6: Ne, fogalma nincsen
7: egyébként. Nem, de az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, innentől kezdve azért
8: én izgulok. Ebben a más nem csak azért nézem, ezt tetszik, ez így jó lesz.
6: Ma olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van a légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
7: Elég!
6: A repülőgépen.
7: Nem kell a
9: víz, Zsül, gyere vissza!
6: Gyere ide, Zsül, hozd a vízforralót. Ülsz a széken,
8: micsoda?
6: Ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
7: Tehát égési sérülések.
6: Farmeron keresztül. Igen. De nadrágon keresztül.
7: Persze.
8: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
6: Ez,
8: nem,
6: reptéri
7: ez
6: kávé...
7: már a repülőgépen volt.
8: Repülőgépen? Nem.
6: Igen, ez a repülőgépen igen, történt,
7: és ott
6: persze.
7: Ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább igen. melegíti a felületet a farmer nadrág.
6: Az nem védi meg?
7: Hát nem, hát az mondja, másodperc a tártás.
6: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és azt, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott Juhán leszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
8: Pizsomát?
6: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
7: Hát az látszik, az éget bőr, azt figyelj.
6: Az megmarad?
7: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, hogy körbe, ahol
8: de
7: ugye
8: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
6: A kávét?
8: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. Az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
6: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
8: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. Igen. De nem lenne vicces?

0: bőrt valamire, egy sárpánynak a tokájára.
1: De az átültetés is fáj. Meg hát,
0: de
1: után,
0: csak kicsit,
1: de nem lesz
0: ki kell
1: olyan.
0: Bírni, de utána már jó lesz.
2: De azt írja Virgin Atlantic, figyelj, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
1: Jó fejek.
0: Ezek jól kapnék 600 kilométert légit.
2: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
1: egyébként nem működik a szerszám.
0: Elég fontos dolgot vettek el tőle. Igen.
2: Igen. Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál föl, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamával. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
0: Epeműtét, 2010.
1: Az már gyerekkor.
2: Túl zabáltam. Neked mit van? Látható?
1: De neki csak lelkisérülései
0: vannak.
1: Nekem főleg
0: lelkisérülései vannak.
2: Nem mondta, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
0: A belső sérülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
2: Gyerekkorban?
0: Nem, ez is tavaly volt.
2: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bámésod,
0: de. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy 4 lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett.
2: És azok ilyen kalapács ujjaid vannak?
0: Addig is azok voltak.
2: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
0: Igen, én kapaszkodós ujjaim vannak. Abszolút.
2: Téged nem lehet fölökni.
0: Nekem nagyon hosszú lábujjaim vannak. Igen.
2: Bárki neked még nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
0: Kérem, hogy visszafogok rajta.
2: Olyan, mint van. A denevér.
0: Igen.
2: Lóksz érted az erkéről, de nem esel le.
0: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
1: Az meg nem látszik.
2: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
1: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
2: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
1: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
2: És dobta a nagykést.
1: Én meg alányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érdéketlen itt.
2: És ott egy is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
1: Menj, hozz egy körzőt, Gyula!
2: Tényleg full érzékeny?
1: Full.
0: Megőrülsz! Csukba a szemed, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
1: Jó, mikor nyalogatjátok már. Tessék!
2: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülséget. Ránézel a testedre, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapámmal ezért elesett a létráról, ott álltam alatta. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
0: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés, próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor út belenyúltam.
1: Végre normálisan helyre tették.
2: Kiegyenesedett a kis ujjad.
0: Igen.
1: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai
2: de
1: napig
2: jó
1: ott van.
2: Arcok!
1: Nagyon szerettem.
2: De jó
0: fejek. Is csinálták, amúgy
2: ez
0: akkor
2: minden normális laktanyába, a kollégiumba ezt csinálják, igen. Zsül, mit van gyerekkorban? Ott...
1: Herpesz.
3: Nekem
2: csak azért rögül, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
1: Na mesélj, Gyula, nem, hova szúrjuk?
2: Nem beszélek vele többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri újbegyébe, ugye, amikor nem figyel. Csak én, nein!
0: Nem tudom, melyik
1: ujjasz?
0: Melyik az a középső?
2: Tényleg érzéketlen?
1: Itt, igen.
2: Szedd már bele, akkor gyorsan
0: keményen.
1: De várjál, ha bőrén át megy, azért ott már érzékeny.
2: Mint a Bud Spencer filmen. Nein!
0: Szedd készül, csak így
2: üzlet. Szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, még azonnal fia hülyeségre azzal vehet, hogy kisétált, és behozott egy pikádot.
0: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
2: Ugye, Zsül, mit van? Tessék?
3: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul fölteszett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
1: Tényleg van
2: benne. Van egy ilyen kis dolog.
1: Van egy siugró
3: sánc. Ez egyenes, ez egy kicsit fölfelé.
2: Nagyon durva.
3: A szemöldököm még az egyik.
2: Az a nagyapád, kicsit, az nem az, csak az Gálbölgyi. Az egy kicsit Gálbölgyi. A
3: kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
2: Semmi köze hozzá, csak Gálbölgyi is a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
0: Na mondjad nekem, mit van.
2: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészelés, részen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van. Látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
4: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér.

0: nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
1: Húsvágóbárd.
0: Húsvágóbárd, rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor ott föl lehessen akasztani.
1: Igen, igen, igen.
0: Meg így lehajolta, fölálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
1: Ne csináld, de neki ilyen súlya van.
0: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
1: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol, kivel, mikor.
2: Én szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hagyotta vissza a támasztóját. És megakadt a kerítésbe, hogy elhasolt vele.
1: De várjál,
2: és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantót a dörbe.
3: És
2: az összes, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így. Hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be azért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sűn, úgy nézett ki a térde.
1: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél STK-ba, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
3: Anyád senki nem azt mondta,
1: jó, oké, na, a kis betadin, jó van, mennyi, aztán ezért csinál
2: figyelj,
1: tovább.
2: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, 4-5 éves lehettem, és vérzett a mellbimbóm, képzeljétek el. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki hát magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolta egy a mellbimbómat, de azt nem hagyott ilyen külső elemnyel, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet. Tehát végig bementünk a kórházba, hogy én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ültünk, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda sziszek, csak a macska karmolt. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod. Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor mondtam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd igen, a hűvös folyosón.
1: Gyerek idő.
2: Igen, de akkor anyám fejében minden végigment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritkarák, ilyen véres mellbimbók, és a többi, és a többi.
1: Három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta vágási ég van, a kilógó érrel játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra. Olyan Isten... volt a szemgolyóm, mint a piros biliárd golyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megbenekülsz.
2: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik válfa ugyanígy beállt így a szemébe. Tehát a válfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam, majd nem senki.
1: De hogy elesett és megbotlott, és beleakadt a kampó?
2: Ott megkapaszkodott benne, felakasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy elakadt a kampó, és felakasztott a szemébe.
1: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
2: Semmi olyan nem lett, de...
1: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát ittam. Tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
3: Bizony.
1: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
2: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, teljesen nem kijelentő. Ilyen gyerekfogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 maréklegóval leindultam a lépcsőn. Tehát mind a 2 kezemben volt 2 maréklegó, és van egy csiga lépcső a házunkban.
3: És a legót pedig nem engedjük el.
2: Ezt nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy nem tudom, hogy elvittetek a kórházba, hogy el nem kellett, jobban lettél.
1: Elmúlt a beszédhibát. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulálsz.
2: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt vele.
1: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legó darabot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sok a szabálytalanság a kétkerekűeknél, zenés áhítat a tótkomlósi templomért, egyre több gyerek nyel le gombelemet. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Még mindig sokan közlekednek szabálytalanul és veszélyesen a kétkerekű járművekkel, ezt mutatta a Roadpol nemzetközi ellenőrzése, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. A beol.hu emlékeztetett, a június első hetében tartott akcióban országszerte a bukósisak használatát, a láthatósági ruházatot, valamint a világító berendezések állapotát és szabályos használatát ellenőrizték. Békés vármegyében 263 kerékpárossal és 82 kerekű gépi meghajtású jármű vezetőjével szemben kellett intézkedniük a rendőröknek valamilyen szabálytalanság miatt. Zenés áhítattal gyűjtenek a tótkomlósi evangélikus templom felújítására holnap, olvasható a behír.hu-n. Az esti programon fellép Szekeres Tamás, az Omega gitárosa, aki zenésztársaival a legendás együttes ismert templomi környezetbe illő dalait szólaltatja meg. Az esten közreműködik a Békés Csabai evangélikus vegyeskar is. Emellett a szervezők egész napos programokkal is készülnek, a gyerekeket nyári tábori bemutatók, bábszínház és szabadulószoba is várja. Egy héten belül 4 gyerek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe gombelem lenyelés miatt. Egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Az esetek száma évről évre nő, idén 630 olyan páciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el az orvosok, sokszor műtéti úton. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat, amelyek környezetében megélénkül a nyugati a szél. Békés Csabán ma maximum 27 fokra számíthatunk, míg az esti órákban 17, hajnalban pedig 14 fokig hűl le majd a levegő. A melegedés érzékenyek körében fejfájás, migrén is jelentkezhet. Köszönöm a figyelmet!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Csak szeretném elmondani nektek.
1: Oda figyelj!
0: Most... Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
2: De nem csillagászat? Itt reggel 6-kor még csillagászat
3: volt. Az a néznek sverebedet, azért nem ornitológia.
2: Igen, a két csillag közé berepült egy sas.
0: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este.
3: Oké.
0: Na, akkor már nagyon készen vagyok.
2: Na, és milyen madár volt?
0: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Okay. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
2: Fingotok, ez nincs. A fostos bugybokához.
0: Mindjárt. Csak hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer, ilyen távolságot látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
2: És ugyanakkorának látsz.
0: Ugyanakkorának
2: látsz. Azt nem lehet,
0: öcsém. Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugati ég volt.
2: Oké. Jó.
0: Erről van szó.
3: Na, várjál. Nem, és a hallgatók nem látják, hogy Balázs a kezébe a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mintha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
0: Na, de akkor ornitológia.
2: És akkor most jön a sírály.
0: Jól mondod. Ez történt.
2: És fölkapta a Vénuszt.
0: Haladok a forgatási helyszíre.
3: Igen.
0: Ez puszta zámor.
2: Puszta zámor.
3: A szerelem fővárosa.
0: A szerelem fővárosa, igen, ott igen. Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak, ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnék utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya, épít egy fészket.
2: Igen.
3: Úgyhogy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek, várjál.
0: Kelep. Jó, tanulj meg a gólyát. Kalap. Kelep. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szarrá fossa a kocsidat, ha alálsz. Oké.
2: Okay.
0: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzatok meg nekem, hogy ők kik.
2: Ufó gólya.
0: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
3: És ítélkezik?
2: De lehet, hogy...
0: Mi a szar történik a gólyán?
3: Ismerem,
0: nem. Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
2: Mi azért a gyíkot meg a békát?
3: Azért, mert az asszony hormonos, és a nem bírják meg.
2: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
3: Igen, a hormonos, már érzékeny, mert bimbója nem akarja,
0: ott
3: hogy
0: van,
3: hozzáérjenek.
0: Figyeld! Ott megyek a kocsival.
3: Ez a rádiójáték.
2: Aha, semmit nem.
4: Sül egy a póza tetején, nincs fészkünk.
0: Mondom, nincs fészkünk, ott ül a póza
3: tetején.
0: Hogy ne fészkünk a póza tetején. Figyelj, ott egy másik póza.
2: Van
0: ott
2: fészke, de nincs mindig ott. Te se vagy ott mindig otthon.
0: Ott is ül.
3: Ott is ülnek. Úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
0: Ott ül a másik.
2: Szerintem
0: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
2: Szerintem téged figyelnek.
3: Ezt tudti.
0: Ez mi?
3: Ez a hangyák miatt van.
0: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
2: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
0: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
2: De már hogy
0: csinál?
2: Állna már párba?
3: De
2: már
3: nem
2: megcsinálta.
3: Már
2: nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
0: Ebben a pillanatban leszállt egy madár.
3: Leszállt. Úristen, egy hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos
0: ebben
3: varjú megérkezett.
0: Ebben a pillanatban megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
3: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
0: Add a varjú hangot. És ez elrepült, nézd? Azt mondta, jó, ezek elmebetegek. Szóval, na, tessék.
2: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
0: Igen?
2: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
0: Igen?
2: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
0: Mi az, hogy nem fér bele?
2: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
3: Azt írják, hogy strihálnak.
0: Figyelj, puszta zámor.
3: Én szép fiú.
0: Puszta zámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be puszta zámorra, hogy 30 darab villany pózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
3: Szopránó. Ez a szopránó.
0: Ez most hogy jön ide?
2: Szopránó.
0: Szóval, hogy oké. Ott ül 30 darab gólya.
3: Igen.
0: Tony Soprano mindegyik?
2: Így van.
0: Mindegyik egy maffiózó gólya?
2: Arra várnak,
0: de mire hogy? Várnak este? Haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes. De
2: hangos a fészek, ott van a két rohadt gyerek.
3: Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé, de otthon vár az asszony.
0: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt, és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott, napközben, azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott, és semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, nem állok párba, én szingli életet élek, ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypóznán, nem csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába.
2: Választotta.
0: Ezek szingli. égetnek ott?
3: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszta zámor a gólyáknak a szemét égető. Túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez, ez olyan, mint amikor a kanapére kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
0: Tehát elzavarják a gólyák, nincs kanapéja, ők mind fiú gólyák.
2: Izé van oszlopa.
0: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy. De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznán
3: este? Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a REM-fázis betartani.
0: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
2: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
0: Igen, ezért ő elmegy.
3: Pista, te mit csináltál itt vagy?
0: Nem lehet hazamenni az asszony miatt.
2: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
0: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél egy póznán.
3: Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
0: Melegek?
1: Aha. Ezek olyan gólyák, akik nem ivarérettek ezek a gólyák, nem szaporodó képesek még, így van.
0: De már szexelnének, de még nem szexelnek, de nem nincs építenek
2: fészket. De fészket párjuk. Miért nem épít?
1: Mert nincs még párjuk.
2: De ez csak akkor építesz. Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket.
0: Te nagyon érted a színlinétet.
2: Én nagyon bírtam.
0: Nem ivarérettek. És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszaka, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
1: Majd igen. Beszarok majd rajtuk. Egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek.
0: Akiknek, na jó, akiknek
1: az özvegyek meghalt a társuk és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
2: Na de attól a fészke még ott cuki. Van.
1: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül?
3: A gólyák pont út nézegetik
2: után. Haverokkal
1: beszélgetik.
0: Beszámoló pont út, mert gólyák.
3: Kelep-kelep gólyák.
0: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét, igen. És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát megőrülök.
3: Hát, Sanyikám az azért egy ölelést a végén belefér.
0: Gyere ide, ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi kongó ízé paraszt.
1: Özvegyember, özvegyasszony gyülekezete, mert özvegyasszony is van, nem megy újra, hogy
2: ugyan
1: a
2: lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek.
0: Iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, pusztazámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méterre egymástól tudnak dumálni. Fél lábon, fészek nélkül 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
3: Hánykor nyit a gólya diszkó?
0: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra, ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már pusztazámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menjél visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még menjél egyenesen. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkeznek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, menjél. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
2: És kis kattintásokkal
0: iszonyatos tempó megyünk a Google térképen, Mohács, ünnünk, itt jön egy balkanyar.
2: A Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
0: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
3: Szégyellik, hogy nincs fészkük, úgyhogy csak este szoktak leülni.
0: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszta zámor, este fél.
2: 8, fél
0: sötétedés, sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél
2: még. Haza nem megyek, amíg egy... A gólyák.
0: Ha nincs gólyás videót, haver.
2: Én fölülök az egyik póznára, érted? Én megvárom.
0: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazod, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyítégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek már ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis
3: tőlőre. Ezt jelölt meg a Google térkép, hogy tudják
0: ott,
3: az arra
0: járó. Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, egyen, és indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a 7-es útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
3: Hi.
2: Öcsém, én ezt ez már
3: kinyomozom.
0: Ti csukott szemmel jártok a világba. Bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem és kutatom.
3: A gilice banditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
0: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
2: Dobáltad őket, kamicsal.
0: Vettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
3: Annál, béka.
0: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy én nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel Pusztazámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
1: Igen.
0: Azért ülnek ilyen szomorúan?
1: Szerintem igen.
3: Há, van több jelenlévés. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
2: Szemtanú.
3: De ilyenkor egy lábon állnak, vagy kettő?
0: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
2: Mindegyik?
0: Mindegyik egy lábon áll és alszanak. Kérek majd gólyás felvételt tőled.
2: Jó.
0: Igazolt.
2: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
0: Nevezd meg engem, jó, hogy Ször David Balázs Etenboró nyomában járkálsz, és szeretnéd a Pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
3: Azt hiszem, hogy láttam én is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárnyalak.
0: Miket írnak rágatok, igen.
3: Kelep, kelep.
0: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
2: Ó, persze.
0: Na jól van. De ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
2: És ezt a Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
0: Elmondom
3: neked,
0: figyelj.
3: Én örülök, hogy gyógyszert váltottál, amúgy jó tettek.
0: És most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat 8:30-ről, tekintetedet egy kicsit felemeled.
2: És ott a Vénusz!
0: Felveszed az erősebb szemüvegedet. És fölöttük megnézed ott a Jupiter Vénusz.
3: Szürke hájú,
0: kidörzöd a szürke
2: hájú. Nagyon zörzsölöm.
0: Leviszed a vércukrodat 26-osra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás. A gólyák fölött. Csoda. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
2: Lehet, hogy ott is alszom.
0: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
3: Majd ez is meghallod a hátad mögött, testvérem.
0: Én is itt vagyok, Feri, a bokorba. Balázs vagyok, van nála WC papír. Itt ülök a bokorba, fél órája szartam. Senki nem jött erre, rohadtul vártalak.
3: Jó, hogy őre találkozunk. Majd egy kis tartozás.
0: Hozd a papírt, Feri. Megint nagyon megy a hasad.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásárai Üszknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Üszk áruházban vagy online a jusk.hu-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
7: A világ Szegeden találkozik.
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál. Szegedi ifjúsági napok.
7: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
8: a világsikerű Bastille,
7: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
8: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
2: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felső Nyomás utca 256.
10: Lövényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
11: Jól jönne egy kis pihenés? Akkor irány az Alföld Pulsza üzlete Békés Csabán június 12-én 13-án, ahol elmerülhetsz a vitászpá jacuzzik világában. Próbáld ki a működő masszázsmedencénket, kérdezz személyesen a szakértőktől, és találd meg a hozzád illő wellness élményt. Csak ezen a hétvégén extra kedvezménnyel várnak. Békés Csaba, Dobozi út 50. Részletek alföldpool.hu.
12: Ne csak nézd, csobban nyis bele a nyárba a vitászpával!
13: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegeden található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
14: Harmadik országos kamionos találkozó.
15: Békés Csaba.
14: Repülőtér.
15: Június 12-13-14.
14: Több száz kamion.
15: Kamionos felnőtt és gyermekprogramok.
14: Bessenyei Péter műrepülő világbajnok látványos légi bemutatója.
15: Színpadon a Groove House,
14: Kuzsó és az Álmokfutó,
15: DJ Dominik
14: és számtalan színes program.
15: Vedd meg a jegyed online
14: kamionfest.hu.
16: 4 éves lett a Tamaris cipőbolt Gyulán a világóránál.
17: Az évforduló alkalmából a hálás köszönet mellé
16: 30% kedvezménnyel is kedveskednek minden cipő és táska árából.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
18: Alfa Echo Bravo.
2: Utazási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Civil szervezeteket támogat Békés Csaba, házalócsalókra figyelmeztet a rendőrség, hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A Békés Csaba önkormányzat összesen 1 millió 150 ezer forinttal támogat 4 civil szervezetet. A beol.hu számolt be róla, hogy a közgyűlés döntés alapján az alapítvány a korszerűbb oktatásért 300 ezer forintot kap, amely az Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai tagintézményét segíti. A Szivárvány Alapítvány és a Labda Rózsa Alapítvány egyaránt 200-200 ezer forintos támogatásban részesül, így két Békés Csabai óvoda munkájához járulnak hozzá. A legnagyobb összeget, 450 ezer forintot a Réti Pál Alapítvány kapja. A támogatást működési költségekre és eszközbeszerzésre fordíthatják. Újra figyelmeztet a rendőrség a kéretlenül érkező javítást kínáló házalókra. A behír.hu összefoglalója szerint Békés vármegyében két idős nőt is megkárosítottak hasonló módszerrel. Korábban egy 83 éves gyulai asszonytól kértek a megbeszéltnél jóval több pénzt egy eres csatorna tisztítás után. A nő feljegyezte az autórendszámát, így a rendőrök kézre kerítették az elkövetőt. Júniusban Dobozon egy 85 éves asszonyt tévesztettek meg, tőle csaknem 500 000 forintot kértek kéretlen csatorna javításért. A rendőrség azt kéri, hogy senki se engedjen be otthonába idegeneket, mielőtt bárki megrendel egy munkát, tájékozódjon a lehetőségekről. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését, tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanulók kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
3: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad.
2: Ma hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de az időnként megnövekvő komoly felhőkből helyenként futószápor, esetleg zivatar is kialakulhat, amelyek környezetében megélénkül a nyugati szél. Békés Csabán ma maximum 27 fokra számíthatunk, míg az esti órákban 17 fokig hűl le majd a levegő.
4: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencék kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Dezső. Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Felhívjuk egy pillanatra Petinket, ami drága Petinket a CLB-től. Olvasunk egy baromi érdekes cikket, ami arról szól, hogy mesterséges intelligenciával csalnak már a biztosító társaságoknál. Ezt értitek? 108 milliárd forint értékű hamis biztosítási igényt leplezett le az Avio biztosító társaság, és az van, hogy a csalók mesterséges intelligenciát használnak autóbaleseti helyszínek, meghamisított dokumentumot és eltúlzott kárképek létrehozására.
2: Hát de milyen eszük van ezeknek?
1: Mennyire jól csinálják?
2: Hogy kitalálták? Soha nem jutott volna eszembe.
1: Tehát van egy kár az autódon, berakod az AI-ba, és azt kéred neki, hogy csináljon egy nagyobb lyukat, csináljon egy nagyobb horpadást, csináljon egy nagyobb káreseményt, és elképesztő összegekben 108 milliárd forint értékű hamis biztosítási igényt lepleztek le már tavaly. És azt csinálják most a biztosítók, hogy ők is csinálnak ilyen AI eszközöket, fejlesztenek egy analitikát, és emberi felügyelettel megpróbálják kiszűrni a képeket, de már nem egyértelmű nekik, hogy mi az, ami csalással készült, és mi az, ami nem. Ez mennyire durva, hogy van egy közlekedési károd, és te még arra picit rácsalsz, hogy nagyobb káreseményed legyen.
3: Okos.
1: Meghamisítod a fotót AI-jal. Miért nem is jutott volna eszembe?
2: De gondolom, mert bármit ráhamisíthatsz, azt is, hogy itt fekszik alatta valaki, azt is, hogy egy T-rex kitör a csomagtartódba.
3: Szerintem egyikre se fizetnek.
2: Jó, mindegy. De nem az a lényeg, hanem, hogy de mutogathatod a havereidnak, hogy nézd, mi történt. És a nyest, kövér
3: nyesteket. Ugye ennek van hozadéka, az a baj, hogy de... a biztosító egy idő, ez nem tudja ellenőrizni, mert ugye normális az lenne, beadod a kárigényt, azt mondják, hogy jó, hát akkor fáradja, hozza be trélerrel a kocsit, és megnézzük, vagy kimegyünk hozzá. Ezt nem csinálják. Mi fog történni?
1: Elmondom neked, mi fog történni.
3: Na, mi fog történni?
1: Hogy megemelik a biztosítási díjat.
3: Erről van szó.
2: Nem.
1: Hát, de valahol hát, a biztosítónak ezt be kell hajtani.
2: Szerintem sokkal olcsóbb, hogyha vesznek egy szoftvert, ami felfedezi az AI-nak a jeleit a képen.
1: Most azt csinálják, ők csinálják, tehát hogy fejlesztik, de közben nekik valahol a valótlanul kifizetettet, azt nekik be kell hajtani, mit tudnak csinálni. Valószínűleg 10%-kal emelnek majd a szolgáltatási díjon, és te fizeted ki azt, hogy a rohadékot a Marika rémünk, az pont nem, de AI-jal hamisítja a saját fotóit. Tehát rajtad hajtják. Be. Hát te, aki normálisan fizeted a köteleződet 3 havonta évente. Nem tudnak mit csinálni, szolgáltatási díjat emelnek. Ebben azért az a szemét dolog, nem?
3: Hogy akinek nem csal, annak is többet kell majd fizetni.
1: Az régen kijött egy kárszakértő, egy ilyen Otto bácsi, egy ilyen rossz érettségi zakóba 20 éve,
4: Otto.
1: Mert egy ilyen öreg fazó jött ki, mindig egy kárszakértőként felhívott, és egy ilyen nagyon rossz lehellettel körülbelre járt.
2: Mint a rajzfilmekben a vakondok. Nem most akkor öntözött neki nézni, egy kicsit így.
3: Volt egy 2 megapixeles fényképezőgépe, azzal egy kézzel körbefotóztam.
2: Az a madzag, amivel a csuklóján tartotta.
1: Jobb esetben hozott magával egy szolstokot, megnézte, hogy ott van-e az ütközés, ahol a másik autón keletkezett a kár, rád lehelt a pálott szájával, és utána azt mondta, hogy majd értesítünk, ez volt. Ehhez képest AI-jal hamisítana a képet, érted? És akkor a kárszakértőknek megszűnt a munkája? Az nincsen? Már nem jön ki, már nem
3: hát
1: nézi
3: már,
1: meg?
3: Most már nem kárszakértő vagy, hanem AI szakértő.
1: Aha.
3: Ahhoz, hogy ott akar dolgozni, most már föl kell ismerned az AI-os képet.
1: Mennyire durva azért ez is, hogy megváltozott, nem?
2: Hát az benne durva, hogy egyrészt ezek az emberek most hol dolgoznak. Másrészt,
1: igen, mi lett az Otto, a rossz leheletű Otto bácsikkal?
2: Igen, kis pocak, kis sárgaink, tudod, ahogy kell. A másik pedig az, hogy amúgy az a legtöbb esetben könnyen meg lehet mondani egy képről, hogy AI, nem? Tehát

0: Eszetekbe jutna? Van egy kell azon bosszankodni, hogy mennyi lesz a javítás, mennyi ideig nincs kocsid, ezek meg behamisítják ilyen. De milyen rafkós
1: igen,
0: az
1: de
0: ember?
1: Igen, de az, hogy kiderül, hogy kamuzol, akkor utána eljárás indult ellened, nem? Tehát, hogy akkor ez egy, azért ez hivatali visz... Nem, ez
0: hát ez csalás. Ez igazából csalás, igen. Igen. Hello Péter, jó reggel, ciao.
2: Jó reggel, sziasztok.
0: Figyelj, ez egy valós érték, ez a 108 milliárd átszámítva, 230 millió font, 108 milliárd forint érték hamis bizonyítási igény? Vagy kárigény?
2: Hát, igen, olvastam és ezen gondolkodtam, hogy azért ebben már szerintem valamilyen kárügyintézési irodának is benne kéne lennie, mert ugye, hát emlékeztek, azért a biztosítási csalás, fényképekkel való visszaélés, stb. Azért már a fénymásolóval egyidős, tehát azért volt, ahol már régebben így össze-vissza fénymásolgatták a fotókat, hármat, négyet, persze sok évezőt, és akkor beadták a biztosítóhoz, tehát a kezdő biztosítási nyomozóiskolában azért ezt már tanították, ezt a visszaélési formát, és azért azóta ez tényleg ugye mióta ez egy idős a biztosítással a csalási próbálkozás. Az ad ennek igazából most teret, hogy néhány évvel ezelőtt, és tényleg még az AI képgenerátor időszak megjelenése előtt megpróbálták a biztosítók szolgáltatásként gyorsítani és könnyíteni ezeket a kárrendezéseket. Lett ilyen gyorsított kárrendezés, te lefotóztad ugye a faladon a beázási nyomot, 3-4 irányból beküldted a biztosítónak, ők felhívtak, amikor látták a képet, ez tényleg 1-2 órán belül is előfordul. És azt mondták, hogy adunk 50 ezeret, jó lesz, átutalták még aznap délután az 50 vagy maximum 100 ezer forintot neked, és akkor ennyivel le volt tudva a biztosítási gyors kárügyintézés, nem küldték ki a milyen bácsit, a Ernő bácsit, nem küldték ki Otto bácsit, és ő elkezdett elszomorodni, hogy valóban elvész a munkája, és hogy kevés a munkakör, amit az AI nem elvesz, hanem visszaad, és valószínűleg az Otto bácsi munkakör az, aki most örül, mert az önmunkakörét visszaadja, ugyanis ennek a gyorsított kárügyintézésnek, ugye nem csak úgy lesz káros úgy az ügyfélednek a csalásnak, hogy többet fizet, hanem elvész bizonyos néhány olyan szolgáltatás, ami egyébként normál esetben tök jó lett volna neked, hogy beveri az ablakot az eső, és akkor délután ott van a pénz, és már tudod hívni a saját szerelődet vagy valakit. Hát ezeket most elkezdi elvenni. Kétfajta, háromfajta módon is próbálják a biztosítók ezt így kiszűrni. Egyrészt sok biztosítótársaságnak már ilyen saját applikációja van, hogy töltsd le, nem tudom melyik biztosítónak az applikációt, és akkor azzal készítsd a fotót, ezzel ugye elejét tudják venni a képgenerátoros AI megoldásnak, illetve valóban ugye AI-jal fegyverkeznek az AI ellen, tehát olyan szoftvereket próbálnak gyártani, fejleszteni, létrehozni, amelyek megismerik azokat a generált képeket, amiket mondjuk AI csinál. Az AI csinál.
0: Igen, itt az adat, hogy az Aviva biztosítótársaság több mint 18 ezer gyanús kárigényt azonosított 2025-ben, összesen 233 millió font értékben, ami rekordot jelentett a biztosítónál. Tehát ez egészen durva.
2: Hát ez 100
0: milliárdos kár. De akkor ezt rajtunk hajtják majd be, ugye? Tehát a legnagyobb rossz ebben az, hogy fölemelik az alapdíjat.
2: Egyértelmű, így van, tehát a biztosítás ez egy úgynevezett kárközösség, és ugye addig éri meg a biztosítónak benne lenni ebbe a bizniszbe, ameddig ez a kárközösség neki több pénzt termel, mint amennyit ki kell fizetni. Egyébként ezt általában Magyarországon az MNB, meg bárhol ezek is elvárják, hogy ne is, tehát nem lehet egy biztosítónak a mérleg főszegét egyéb területet ellenőrzik, és nem lehet kevesebb a bevétele, mint amennyi kár kifizetést vállal, hiszen akkor nem tudná teljesíteni a károkat, tehát ezért ez így benne van a rendszerükben, igen, és akkor ezek ezért természetesen, ha megemelkedik a kárkifizetés, de ugyanannyi az autó kötelező biztosítása, vagy bármire, akkor ezt ők szétporlasztják a meglévő ügyfelek között, tehát így van a csalók, ugye azok nem csak úgy szúrnak ki velünk, hogy mondjuk az ilyen gyors kárrendezési fejlesztéseket elveszi a biztosító, vagy nem fejleszti, hanem úgy is, hogy megemelkedik a biztosításunk díja. De egyébként börtönbüntetés is járt, tehát valóban azért, vagy ebben a cikkben is benne van, meg mondtátok nagyon jó, azért ez biztosítási csalás, tehát lehet, hogy gyors dolognak tűnik bedobni egy ilyet, az ilyen reggel én is kipróbáltam, hogy mit csinál a lakásunkból egy ilyen káreseménygenerált fotó, tényleg megcsinálja tök jól.
0: Láttam a fotót, elküldted, igen, megnéztem.
2: Igen, elküldtem nektek egy ilyet, még nem fizettek, de nincsenek bent, tehát 9-re már várom a pénzt.
0: Leégett a házat, láttam, hogy nem tudom, milyen fotó ez, igen, az AI-kép.
2: Beázott, leégett az autó, mindent, tehát tényleg megcsinálja. Néha azon buknak meg egyébként, hogy már túl tökéletes.
0: Tehát túl jó a kép.
2: Túl jó a kép, túl egyértelmű, és azért ma már nem csak a fotót elemzi az AI, hanem ugye azért rengeteg digitális lábnyoma van a digitális térben mindennek, tehát amikor

0: beadsz egy káreseményt, mondjuk, hogy tegnap délután becsapott a villám, azt ugye már nagyon könnyű ellenőrizni, hogy abban a térségben volt-e egyáltalán villámlás, volt-e akkora csapadék, volt-e olyan erejű szélők, és ezeket már nem is az AI óta, hanem már nagyon régóta ellenőrzik a biztosítótársaság. Emlékszem, időszakra volt egy olyan, hogy a tévészerelőkkel játszottak össze az emberek, és akkor a tévészerelők kiadtak ilyen papírokat, hogy villám csapott a tévébe, tényleg igen, úgyhogy adtak a biztosítónak, kifizette az új tévét, miközben csak ugye a javítás volt nem megoldható egy időben, ezek megsokasodtak régebben a színes tévé cserék, amíg elég volt a szerelőtől, a javítótól egy ilyen, tényleg egy olyan hirtelen nagy áramerőség suhant át a tévén, és az nyírta ki ezt a fajta próbálkozási hullámot, hogy a villámcsapás, a villámaktivitás tökéletesen le lehetett kérni a biztosítótársaság, vagy csak az időjárással foglalkozó területektől, és onnantól kezdve a biztosítótársaság tudta bizonyítani, hogy nem volt a térségben villámaktivitás ekkor meg akkor, úgyhogy nézzetek másik dátumot. Tehát ezeket a helyszínelemzéseket, időpontelemzéseket, időjárás elemzéseket, ezeket már nagyon jól tudják a háttérben ellenőrizni, főleg az AI korszakában, meg aztán végképp. És hát azért nem nagyon értem az autós csalásokat, mert nyilván valami ebbe, itt valami, azt gondolom, hogy valami összejátszás lehetett, vagy túlságosan laza rendszer, mert azért mondjuk a 90-es évek végén itt is gyakori volt, hogy kéksárgákat töltögettek az emberek ezt a biztosítási kárbejelentőt, és akkor azzal próbáltak plusz pénzhez jutni, de ma már egy gépjármű törést is tök jól lehet különféle módon ellenőrizni, hogy egyetem megtörtént, ott volt-e helyszínelés, vagy igen, de tény, hogy a kisebb károkat mindig igyekszik a biztosító gyorsan letudni, és szolgáltatásként úgymond gyorsan kifizetni az ügyfeleknek, és ezzel megpróbálhatnak ilyen módon visszaélni.
1: Peti, nagyon köszi. Beszélünk még, hívunk úgyis, ha van valami. Köszönjük szépen. Vigyázz magadra. Köszi, ciao, ciao. Hello. Az van nagyon sokan, hogy az AI fotót screenshottal lefotózod.
2: És akkor nem mondja meg az
1: AI. És akkor már az AI nem érzékeli. Tehát ez egy jó csalás, ha valaki csalni akar. Az AI képet azért nem lehet felismerni, AI-jal készült képet, egy print screen-tel már nem tudod beazonosítani. Aha. Jó, azért lekövessetek el biztosítási csalást.
3: Nem vagyok teljesen biztos, attól függ, hogy milyen AI-jel csinálod, mert azért vannak olyan AI hibák, meg amúgy szokott hagyni vízjelet is, az mennyire nem látszik a print screenen, de hogy nem mindegy, hogy milyen az AI, amit leprint screenelsz, mert van, ami azért.
1: A kis szucinos oda néz.
2: Volt már próbálkozás.
1: Hát múlt hét elégett a konyhája, de már Csini Willi vadonatúj.
3: Ez például nyelvvizsga, amit múltkor mutattam nektek, hogy ezt végül is mindegy.
1: Igen. Nálunk videóhívással jött ki az ember, és nézte meg, hogy mi történt a viharkár után. Már, hogy nem jött ki, hanem videóhívás volt. Az menő. Fogod, és ott körbe pásztázod videóval. Na jó, gyerekek, azért senkinek kövessen a biztosítási csalást. Tehát, hogy nem feltétlen ajánlott ez a dolog.
3: Nem, csak a nagyon megszorultak tényleg. Nem, ez, szerintem amúgy ez a néhány év, amit letöltendőbe kapsz, hát az végül.
2: Annyit megér.
3: Ki kell számolni, mennyi lenne a napi díj, attól függ, mennyit csaltál.
1: De hova jutottunk, nem? Tényleg, tehát milyen érdekes.
2: Technológiával, egy kicsit.
1: Technológiával, már mi lesz itt pár év múlva? Milyen csalások, milyen képek, milyen álvalóságok születnek majd így az AI-nak köszönhetően?
2: A screenshotra próbálták, bukott.
1: Bukó?
2: Igen.
3: Igen, tehát, szerintem attól függ, igen.
1: Igen? Jó, én nem akarom megpróbálni. Tehát én az, hogy van biztosításom, és így is nagyon nehezen jelentek be bármit, mert akkora szenvedés, meg küzdés.
3: Semmi, de van bejelentés, még akkor sem fizetik.
1: Igen, ezt mondom, ezért mondom sokszor, hogy jó, akkor inkább csináljuk meg, essünk rajta túl, csak ne kezdjünk el szívózni a biztosítóval, mert hogy azért az egy nagyon, nagyon, nagyon körülményes dolog. Vagy nektek volt, könnyebben fizetnek már?
2: Nekem
1: gyors,
2: de? Könnyen. Igen. Igen. Hát kicseréltük ugye a lökhárítót egy törötre, azt lebiztosítottuk, hogy mennyi az állat, aztán visszaraktad a saját.
1: Hibátlan alkatrész, tökéletes, hogy egy 5 kilót kerestetek gyorsan. Úgy fizettek, mint a katonatiszt.
3: Hát anyám biztosító cégen nem jó, de az enyém az nagyon jó. Én a bankomnál vagyok biztosítva, és akkor múltkor a mosógép ledobta magáról a nem tudom milyen tömítőgyűrűt, de úgy egynapos mosógép kiöntött, és akkor ugye fel az egész padlót azt eláztatta, és akkor csak el kell küldeni, hogy ez mind megtörtént.
1: Fotón elküldted, és küldték a lóvét?
3: Igen,
1: ennyi volt?
3: Igen, és utána felhívtak, hogy meséljem el, hogy éreztem magam, miközben ez történt, és teljesen ilyen rádiódrámával elmeséltem, és akkor csak ömlött és fröcskölt.
1: Annyi volt, hogy szivacsal oda csöpögtetett néhány csepp vizet, az vett egy új Whirlpool mosógépet, mert már nagyon ki volt a régi.
3: Kézzel, de kijöttek, és azt hittem, hogy nem javítják az új mosógépeket, de megjavították. Nem cserélték. Na, ehhez itt szólsz.
1: És ezt lebiztosítóztattad?
3: Hát már a padló attól függetlenül feljött. Tehát a
1: márvány nem bírja vizet.
3: Nem, hát tudod, én vagyok a szegénykedtünk közül.
1: Karara, hogy márvány nem bírja vizet, ne adjad már!
3: Én a kis hétköznapi hős vagyok, akinek sima ilyen fapadlója van.
1: Sima mahagóni fapadló, de törődjél vele semmi abszolút. 3 millió volt a 2 négyzetméter.
2: Annyi,
3: hogy Dolce & Gabbana, de hogy ennyi. Tehát, hogy fa, de Dolce & Gabbana.
1: Igen, sokszor macera azért ez így ezzel szívni, de akkor neked jó tapasztalatod van.
3: Tehát... Igen, igen, a bankomnak a biztosítása nagyon jó, kedves emberek.
1: Aha. Neked van banki biztosításod?
2: Van.
1: Van
2: neked is van,
3: én lakáshitelt vettem fel, igen. És a lakáshitelt csak úgy adják meg, hogyha a banknál biztosítod a lakást, és ez így volt.
1: Wow, de érdekes.
2: Ha normál, jó előfizetős csomagban vagy a banknál, igen? Akkor oda automatikusan jár például biztosítás a bankkártyádhoz.
1: Igen?
2: Igen.
1: Miért nem szól?
2: Figyelj,
3: nekem mindenem.
1: Döbbenet, hogy ezzel miért nem hívnak föl, hogy ilyen van. Miért nem ajánlgatják a portéket? Miért kell nekem utána járni, hogy biztosításom van-e?
3: Az én bankom az olyan, hogy leültünk, és akkor elmondtam, hogy hogy élek. Mondták, hogy jaj.
1: Az elég szomorú. Mondták, hogy
2: ez rövid élet lesz.
1: 10 évben van nagy bajok lesznek. Egyelőre ne nyisson nálunk számlát eszer.
3: És akkor nekem úgy van megcsinálva a bankkártyámhoz a biztosítás, hogy például a közlekedési balesetre, tehát közútira, hogy ott megmurdálok, akkor a gyereknek alapból utalnak egy 10-est, hogy édesanyja nem jön haza, de vegyél magadnak valami szépet.
1: Látod ezt a sok gumi cukrot? Ez mind megérhet.
3: Igen, a súlyomat kilóban
1: megkapják
3: így. Olyan is van, hogyha meghalok, akkor kifizetik a temetést.
1: Még nem szóltak neked, hogy ez nem egy halálfélelmes biztosítás, hanem ez egy bank. De téged te bebiztosítok vízkár, tűzkár, haláleset.
2: Abszolút. A lakást, hogyha minden. Úgy veszed, hogy hitelre,
1: az
2: akkor például
1: akkor, akkor kéri a bank, az oké, az tiszta. Igen. Akkor kell egy lakásbiztosítás, az tiszta.
3: Megkérem brókeremet, hogy hívjon fel téged.
1: Balesetbiztosítás.
3: Minden rajta, minden van. A bankkártyához.
1: Na, megnézem a bankkártyámat.
2: Hát ha.
3: Hát, és utasbiztosítás is van rajta, tehát ha elutazok külföldre, akkor nem kütök külön, mert rajta van a kártyában. Csak szólok, hogy elmentem.
1: Érdekes ilyen sziszi-fuszi dolgokat, ilyen aprólékosan foglalkoztak.
4: És akkor egy rövid szünet,

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Akcióban a fogyasztóvédők döntöttek a jaminai kacsástó jövőjéről, új eredmények a mohácsi csatáról. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztók között már nem juthat el.
1: A Kacsástó Sporthorgász Egyesület újabb 5 évig üzemeltetheti a jaminai kacsástavat, írja a beol.hu. A Békés Csabai Közgyűlés meghosszabbította a lejáró haszonbérleti szerződést. Az előterjesztés szerint az Egyesület teljesítette vállalásait, gondozta csak nem 3 hektáros tavat és a környező területet, mintegy 150 fát ültetett, filagóriákat telepített, tűzrakó helyeket alakított ki, valamint fedett társalgókat és mobil illemhelyeket helyezett ki. A sporthorgászok a közelmúltban keresték meg az önkormányzatot a szerződés meghosszabbítása miatt. A mohácsi csata legújabb kutatási eredményeit összegző kötetet mutatták be a 97. ünnepi könyvhét keretében, írja a behír.hu. A Békés megyei könyvtárban a Mohács szenvedés című könyvet lehetett megismerni. A könyv szerkesztője Varga Szabolcs elmondta, hogy az elmúlt évek régészeti és antropológiai vizsgálatai, köztük 2 tömegsír feltárása pontosabb képet adhatnak arról, mi történhetett az 1526-os ütközet során. A kötet szerint a mohácsi csata nem egyszerűen magyar-török háború volt, hanem egy nemzetközi támogatással felállított Jagelló hadsereg állt szemben az Oszmán Birodalommal. Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futószápor, esetleg zivatar is kialakulhat, amelyek környezetében megélénkül a nyugati szél. Békés Csabán ma maximum 27 fokra számíthatunk, míg az esti órákban 17, hajnalban pedig 14 fokig hűl le majd a levegő. A melegedés érzékenyek körében fejfájás, migrén is jelentkezhet. Köszönöm a figyelmet!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Figyeljetek ide, van egy nekem kellene most egy kis segítség. Háziállatfronton vagyunk.
1: Reggelizés közben kiderült valami a sötét titka Balázsnak.
0: Sötét titka.
1: Hogy erre nem is gondoltam.
0: Nem is gondoltatok, hogy a Szilárd mesélte el, hogy milyen háborút folytat az élővilággal a természetben, és mondtam, hogy akkor ebben egyezünk, mert én is harcolok. Mit lehet csinálni, gyerekek? Megvan ez a nagyobb hangya, ami ilyen nagyon gonosz, és ilyen fél centi is? Nagy lábai vannak, nagy potroha van.
2: Az arcán látod, hogy gonosz?
0: Nem néz ki jól.
2: De nem kedves. Nagyon gonosz.
0: Nagyon gonosz, nem kedves. Nem a kicsi aranyos, ami bejön a lakásba, és földzabálja a morsát, nem.
1: De ez ugye, hogy néz ki, mint a kicsi,
2: ez a lábadat nagy, viszi
1: igen.
2: el.
0: Ez?
2: Nem figyelsz, nincs lábad.
0: A házad körül serénykedik. Uh-huh. Nagyjából, mióta oda költöztünk, egy másfél éves harcban állok velük. Kiderült, hogy ezek a kis genyók, ezek szeretnek bizonyos dolgokat elhordani a házadból, ami építőanyag. Én ezt nem tudtam. És
1: vállalkozó mondják?
0: Ezek vállalkoznak.
2: De mi egy fél téglával a vállán vonul a hangyabból?
0: Igen, és mindig rátkacsint, és azt mondja, köszi, Bari,
2: most a miénk.
0: Ezt mi nagyon szeretjük.
1: Nem azt mondja, közben azt mondja, közfőnök.
0: Közfőnök. Nem, kiszúrtam, hogy van egy bizonyos haladási irányuk, bent ment a járólapon, vagy mi az Isten, az nem tudom, már vagy nem érdekes, és mennek fölfelé a házon, és fölmennek a tetőre. És én fél évig csodáltam őket, hogy milyen cukik, nézd meg, vonulnak, ott laknak biztos, milyen aranyosak.
2: Napoznak,
0: jól érzik magukat. Na most nem ez történik, hanem te ezt idealizálva elképzeled, hogy milyen jó arcok. Egy barátom elmondta, hogy ezek konkrétan, ezek lebontják a tetődet.
1: De hallod magad közt, hogy beszélgetnek, tudod? Na gyere, menjünk a maflához.
0: Nem fog minket kiirtani. Na jó, mondom, a harc legyen harc. Elmentem Óbiba, vettem ilyen fehér port, ez ilyen hangyaírtó por. Azt mondják, hogy a vonulási útvonalukat szórd le, és ha leszórod a vonulási útleveleket, soha többet nem jönnek, nagy erőkkel megköszönik.
1: Megbestenyítetted őket.
2: Leszórtad? Mit csináltak a hangyák?
0: A negyedik útvonalon harcolok velük. Most konkrétan ott tart a harc, hogy megint leselkedek, hogy hova építették ki az új útvonalat, ugyanis megrágják a tetőbe a hungarocelt, 2-3 év alatt komplett tetőszerkezeteket bontanak szét, iszonyat károkat csinálnak.
1: Mióta lakszott?
0: Hát egy másfél-két éve körülbelül.
2: Még van még másfél éve.
0: Nem merek fölmenni a tetőre, mert lehet, hogy nincs.
2: Egyszer csak ázik a nappal.
0: Azt sem, hogy figyelem az útvonalukat, és mindig leszórok oda ilyen fehér port, nem tudom az mire jó, ahol vonulnak, röhögnek rajta, leszarják. Ahhoz hasonló, igen.
2: Nem lehet, hogy összekeverted a kettőt? És te kreatítasz neki?
0: És azt szedik. Tedd már be ezt, milyennek a nava?
1: De azt nem próbáltad, hogy simán körbe szorod a házadat?
0: Hát körbe még nem szortam, mert azért ahhoz viszonylag sok port kéne venni.
1: Ja igen, tehát a kastély miatt.
0: Nára, hogy tudod, azért 4000 négyzetméter körbe szórni.
2: Tudod, mibe kerül.
1: Tehát ez van, hogyha a tornyot kihagyom.
0: 3-4 óra az órajárásával ellentétesen megkörülöm a házat, az 3-4 óra.
1: Drágám, mindjárt jövök, csak körbe szétre a házat.
0: Elmegyek sétálni, nem vigyázok, nem találok vissza akkor a kert. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy körbe szórni.
1: Nem kellett megkérni, nem tudom, a bejáró nőidet, tudod, az izraelieket, vagy a brazil nőket, akik ott dolgoznak.
2: Kicsit takarítsanak, kicsit szórjanak.
1: Hát egy irányba, mindenki elindul különböző irányba.
0: Egy szórják az
1: utcán.
2: Tudod, mi kell? Megvan, ami téged meg fog menteni, amivel a focipályán húzzák a csíkokat. Egy olyan kis gépet, és akkor szépen
0: az ugyanaz, amivel Körtis húzza a csíkokat.
2: Nem, ő mást húz, de igen. Jó.
0: Figyelj, nem engednek, nem mennek el. Most azt jelk a rohadékok, hogy van az ablakomon, vagy a konyhánkon egy kis ablak. És bekempeltek oda, hogy ott mennek a kövön végig. Most az az útvonalok, hogy bosogatok.
2: Hát és oda integet?
0: Kis túlzás, előblítem a tányát, fogalmazunk, azért ne túlozzunk. És az van, hogy a kövön vonulnak föl a tetőre egy olyan lehetetlen útvonal, amit azért nem szórtam le, mert nem tudom, hogy mennek föl. Figyelj, nagyon nagy harcba vagyok. Most föl fog menni a tetőre, szerzek egy létet, hogy mit csinálnak? Fészket raknak? Szétbontják?
2: Szerintem megeszik a szigetelést.
0: Valamit szerettek a szigetelésbe, azt mondják, hogy másfél-két év alatt brutál komoly károkat okoznak, szétrágják. De
1: nagyon szeretem a gondolkodásat ezzel kapcsolatban, hogy másfél éve fenn laknak ezek a
0: tetőre. Igen.
1: De úgy, hogy lehet, hogy ez egy probléma lesz. Lehet, azok már egy kolóniákat építettek ki. Oda fent, nem egy város, egy világ, egy univerzum.
0: Igen, ott egy külön univerzum.
1: Ahol nem bántanak minket, egy rezervátum gyakorlatilag. Ezzel csak így beszakadnak majd a nappalitba. Olyan súlyuk lesz.
0: Beesik az eső, tudod.
1: Figyelj, mondom, mit kell csinálni.
0: Ja.
1: Kapd el a főnököt.
0: Igen?
1: A főnöküket.
0: Nem, menjek fel, beviszed, és egyen meg a királynőt.
1: Nem, beviszem magaddal, leültek egy beszélgetésre. Elmondod neki, hogy figyelj
2: srác. A békés egymás mellett élés mellett
0: nem akarok
2: mellett
0: nektek
2: vagyok.
0: Rosszat.
1: Ezen a településen lakik Kovács András Péter is. Szintén nagyháza van, úgyhogy szerintem...
0: Takarodjatok át oda.
1: Hajlandó vagyok adni nektek egy nagyobb összeget.
0: Ugye. Nem, a fél évem azzal telt, hogy lefeküdtem a gyerekkel, a kicsivel, és mondom, nézd meg. Illatanyag alapján közlekednek, nézd meg, hogy egy sávba mennek, nézd meg, milyen aranyosak, hogy mennek a háztetőre, és tartottam ott egy ilyen David Attenborough fél évet, a hangyáknak a bolybaállásukról, a szaglásukról, de közben ezek már zabálták a tetődet, érted? érted? Ezek nem állnak, hogy szarják, hogy te szereted őket. Valószínűleg ő is így beszélnek. Nézd az öreg megint lefeküdt és nézd minket. Nem vagy. Menjünk el mellette, biztos részek.
1: Nézd ezt a muflon fejét. Na azok meg a fia. Ha ez mind a kettő jó szívű, majd akkor majd az unokáink is emlegetni fogják a nevüket.
0: Mi a neve ezeknek a rohadékoknak, Zsűr? Mi a nevük, hogy hívják őket, és mit tesznek a tetőn?
2: Tudni akarunk minden, Gyula.
0: Fekete angyal, fekete. Hiába rakod az útvonalra a fehér port, hiába öntöd, leszarják, más útvonalat találnak. Nem tudod kiirtani őket. Nem akarnak arrébb menni.
2: Egy hangyászsült?
0: Az mi? Az az állat?
2: Az a nagy állat, tudod, akinek vállalom. Ilyen hosszú nyelve van. Én a nyíregyházi ízében állatparkban biztos írok, van
1: írok,
2: az zóba.
1: Írok nekik, hogy akkor egy ilyet kikölcsönöznék
2: csak egy hétre. Végére. Egy hétre ott lakna a nálad, és ő az, aki nagy nyelvével.
0: Fölfalja őket. És arra gondoltam, hogy hívok egy ilyen állat, mi ez a kis állat, rágcsáló írtás, vagy valami, én sajnálom ezeket a dögöket.
1: Azt írják, hogy ezek valószínűleg ácshangyák.
0: Ácshangya, azt mondta valaki, ácshangya.
1: És ezek a fába költöznek be.
2: A tetőn van fa.
0: Szétszedik a tetődet. Szétszedik, szétrágják.
1: Valás, most írják, hogy ezek konkrétan el fogják rosszani a tetődet.
0: Persze, tudod mekkora egy ilyen dög? Ezek nem a kicsi.
1: 4 kiló darabja!
0: kiló az állat, a múltkor érted, megpróbálta fölkapni egy sas, de leszakadt a sas, nem bírta el a hangját, érted?
1: Nem szoktad hallani a napra, hogy dübögnek a napen?
0: Igen, hatalmas múli, hatalmas
2: múli. Hány éve van? Másfél éve vannak? Jelenléte azonnali beavatkozást igényel, írja az internet.
0: Figyelj, nekem videóim vannak, hogy bolyba másznak föl a házra, és így állok, és nézzáranyosak mennek föl egymás után. Na, szakminták alapján közlekednek, gyere, Noel, nézd meg, jaj, de aranyosak, oda néz, vonulnak a hangyák.
1: Éjszaka nem használja? Nincs semmi.
0: És felmenik, és tudod, ilyen napágyakon napoznak, hallgatják a zenét, iszonyatos parti van fönt.
1: De most kiköltözött hova, ők hozzád, vagy te hozzájuk? Mert ez nagyon fontos.
0: Na, én is vagyok ezzel.
2: Ki volt ott korábban?
0: Valószínűleg ők.
2: Na, hát akkor valakinek menni kell, az te vagy.
0: Valószínűleg ők, én nem akarom őket bántani. Nem akarom őket bántani. Egyelőre békésen figyelem, akarom, hogy vonulnak. Hogy vonulnak?
2: Vannak kis fűrészporszerű ilyen kis kupacok fönt a padláson?
0: Teljesen, nem tudom, nem mertem még fölmenni. Amit látok, a vonulási útvonal teljesen tiszta.
1: Tehát, mi van, ha a forgácsot is megeszik, hogy ne legyen nyom?
2: De okos. Okos hangja.
0: De hova közlekednek? Tehát a tetőt szereti. És de mi a másik útvonal?
2: Hát a kaja az meg len van,
1: lennaknak,
2: biztos.
1: Nem, tehát lennaknak a földbe. Nem, felemegy zabálnak fent, és lemennek, leviszik a...
0: Tehát fölmegy enni, megkajál, arcon röhög, amíg mosogatsz, pofádba röhög, és elmegy lefele.
1: Igen. Igen.
0: Ott lakik, alszik, majd visszamegy megint zabálni.
1: Igen.
0: Rohadt anyjukat.
2: Nem?
0: Jó.
1: Ez jó, kitalálták azért ezt a rendszert. Én láttam egy csomó természetfilmet, ahol például kiöntötték ezeket a hadjárátokat ólommal. És utána kiásták őket, és lehetett, hogy mennyire szerte ágazó.
0: Iszonyat durvákat építenek, igen.
1: És nagyon-nagyon-nagyon durva, lehet nem ólom volt, ez kicsit drága, de valami fémmel.
0: Arannyal.
1: Alumíniumban. Valamivel kérdékem. És utána ezek hatalmas ilyen 10-20 méteres kolóniák tudnak lenni. Szóval gondolj be, hogy mi van a tetőd, de mi van alatta?
0: Mi van alatta? Lehet, elhordták az alapot. Azt mondják, az ácsanya Magyarországon komoly épületkárokat okoz, nem eszi, hanem fészeképítés céljából válja a gerendákat, a tetőszerkezeteket és a bútorokat.
1: És nem tudsz nekik venni valamit az obiba? Vagy tudod, hogy meg...
0: Lerakunk nekik egy régi butor, gyerekek, ezt tegyétek. Már próbáltam szódabikarbónával, próbáltam sóval, próbáltam, egy ilyen fehér doboz kellett vennem. Igen, befogott a hangja, de ugye mi fölment. Ilyen fehér ekkora doboz, és így kiöntött belőle olyan, mint egy ilyen sóoldat, egy ilyen fehér színű ilyen. Hát ilyen, nincs semmi rossz szaga, meg semmi. Azzal körbeöntöttem a vonulási útvonalat. Leszarják, elhordták
2: elvitték
0: a fehér port.
2: Igen.
0: Arcon rögtek, és elvitték a fehér
2: jó,
0: port.
2: Jó, a nagy megoldás a konyhaablakba, a mosogatás közben, hogy vonulnak, egy dezodor és egy öngyújtó.
0: Azt imádtam. Igen.
1: Szerintem azt kell csinálni, hogy az egyiket elkapod, összevered, de a többiek figyeljenek.
0: És akkor azt majd... látják, hogy birkózom egy hangyába, csapkodom ide-oda.
1: És elmondja majd a többieknek, azok majd tanulnak belőle.
0: Jó, ilyenkor egyébként te állatkínzás követsz el, ha kiívsz egy kis rágcsálóírtót, és úgy, hogy van, megöleted az összeset?
2: Azt,
1: a rágcsálóírtó nem fog segíteni nekem, mert itt egy hangya terroristára van szükség.
0: Na, van ilyen rágcsálóírtás, hangyaírtás, ez kijön a házhoz.
1: De van ilyen, hogy csak hangyaírtó
0: szakember? Nem, nem, hát ő hangyaírtó, ő mindent megcsinál
2: minden,
0: neked.
2: Minden ilyesmi. Hangyacsapda?
0: Az nem tudom, hogy mi.
2: Kics dobozka, amiben van valami számukra vonzó, bemennek és nem tudnak kijönni.
1: Nem, hát, szerintem nem.
0: Nagyon egy millió hangyával egy dobozba bemegy, a 10 darabot. Hát ezzel nem vagyok előre. Figyeljetek, százasával vonulnak föl a házamnál. Tehát ez nem ugye 3 darab vonul, folyamatosan vonulnak egymás után, egy fekete csíkot húzva föl a háznak a falára.
1: Mondom, segítek nektek. Szerintem legyen a bio megoldás. Mi a hangya természetes ellensége, ezt gondoljuk végig. Ki az, aki a legjobban utálja a hangyát az emberek kívül?
0: Az állatok nem bántják, állatok
1: nem
0: szeretik.
1: Miért a lódarazsok például nem eszik meg ezeket a nagy lóhangyákat?
0: Nem szeretik nagyon. Én néztem, se mondom, a madarak nem bántják őket.
2: Egyedül a hangyás sül. Ez az egyetlen, amit be
1: tudsz vetni. Azt írja, tessék, itt van. Kétéltűek és hüllők. Na, gekkók. Veszel 40 gekkót, rágjál a házra.
0: És elengedem őket.
1: Igen, vannak rovarok és óriás pókok.
0: Hát azzal hát az előrébb vagyok az óriás pókokkal, nálak nekem vannak pókok, de azok ülnek lustán egy ilyen izébe, pókálóban nem csinálunk semmit. Építs csak ebben rovar hotelt.
1: Igen, de azt mondja, hogy a harkályok, tehát akire számított, a varangyok, a harkályok, a fürgegyíkok, és a talajban élő pókok, illetve a fürkész darazsak. Tessék!
2: Na, élek szépen.
0: Szóljatok a Zsülnek, legyen ő a hangyás Zsül. Zsül, gyere már ki. Föl tudod nyalogatni őket nekem.
2: Jó, találtam 5 természetes hangyaírtószert. Minden napra egyet ki kell próbálni.
0: Jó, jó, hát szódabikarban nem túl vagyok,
2: egyes
0: szólok.
2: Egyes citromos hangyaírtó.
0: Igen.
2: Oké. Okay. Hangyacsapda borsavból és szódabikarbónából. Az a baj,
0: mondom,
2: hogy
0: a szódabikarban
2: nem
0: túl vagyok.
2: Borsavat nem tettél bele, haver. Ez az. Sima bors. Borsozt körbe az egész házat.
0: Egy ilyen borszoróval?
2: Egy ilyen nagyobbal.
0: Az teljesen reális.
2: Cukorral is lehet. És mosogatószerrel.
0: Ez mind jó.
2: Ez mind jó. Aha.
0: A prediabéteszel. Aki ezeket írta, az nem küzdött még hangyával.
2: Minden napra egyet próbálj ki.
1: Szívesség, nem lehet diabéteszel fenyegetni a hangyákat. Igen. Az nem fogja őket kikészíteni. Szerintem minden... sokkal radikálisabb dolog kell.
0: Igen. Jó, hívok egy írtó, gyerekek. Ez akkor harc. Jó. Mostantól kezdve hadban állunk. Hadd üzenet neki.
1: Én meghozott neked fürkész darazsakat.
0: Jó.
1: Az amúgy egy éles stílus lenne, ha megpróbálsz bejutni a házba ki.
0: Igen. Faházam van, konkrétan megették a kis rohadékok. Konkrétan elhordták az egész házat. Nagyon kemény. Na jó van, köszi.
1: De ez nem egy elismerés amúgy, hogy finom a házad?
0: De, igen.
1: Legközelebb létszés, nem mézes kalácsból építkezzél.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
4: Azaria, Dash, Majka, Csodló, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
5: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
6: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
8: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy! Sopronfest.
9: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
10: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: 4 éves lett a Tamariszt cipőbolt Gyulán a világóránál.
12: Az évforduló alkalmából a hálás köszönet mellé
11: 30% kedvezménnyel is kedveskednek minden cipő és táska árából.
13: Harmadik országos kamionos találkozó.
14: Békés Csaba.
13: Repülőtér.
14: Június 12-13-14.
13: Több száz kamion.
14: Kamionos felnőtt és gyermekprogramok.
13: Besenyei Péter műrepülő világbajnok látványos légi bemutatója.
14: Színpadon a Groove House.
13: Kozsó és az Álmokfutó.
14: DJ Dominé.
13: És számtalan színes program.
14: Vedd meg a jegyed online.
13: Kamionfest.hu.
15: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázz egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
16: Prémium, sportos, elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felső Nyomás utca 256.
10: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
17: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
18: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
19: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
18: Alfa.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió Egy weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió Egy.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió Egy Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió.
1: Az 50.
3: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Elindult Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel a Rádió 1 Top 50. Mutatom a heti sereghajtókat. 50. volt ugye Alex Warrentől az Ordinary, 49. Martin Garrix Jax és a Told You So. A 48. helyen ezt követte Aloktól, Eva Max-től a Car Keys, a 47. helyen Dua Lipától a Training Season, meghallgattuk ezeket a dalokat. 46. Ed Sheerantől Martin Garrixtől az újdonság a Repeat It. Ez pedig a 45. helyen egy popballada követi Lady Gaga-val és Bruno Mars-szal, Die With A Smile.

itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, és egy nagyobb visszaszámlálás érkezik most. Nemrég percekkel ezelőtt a 43. helyen játszottam a Do It Again Ray Daltontól, amit a 42. a Single Soon követ.

41. Blond is, és a Never Walk Alone. Kygo, Ava Max, Whatever. Most hallgattuk meg a 40. helyet.

0: Jack Sobitól a Riptide, a 38.
1: Rádió egy top 50, a 37.
0: A Never Going Home Tonight David Guettától és attól az Alessótól, aki egy évtized után újra együtt dolgozott a One Republic-kal. A 2013-as If I Lose Myself, a Sebastian Ingrosso-val közös Calling vagy a Scars után 2026-ban újra megkezdi majd a slágerlisták meghódítását. A One Republic és Alesso. Az új közös dal címe In Your Eyes. Egy icipicit mutatok belőle.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió

Itt a rádió egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, és az aktuális kedvencünk érkezik Kamráttól, a Hug Yourself. Ő a tavalyi Friends elnevezésű klubturnéját ugye meghosszabbította 2026-ra, ez tavasszal véget ért, viszont nincs pihenés, nincs lazsálás. Pont egy hónap múlva Németországban Hertenben egy nagyszabású koncerten az ír világsztár Ronan Keating különleges vendége lesz Kamrát, de fellép a legrangosabb német, osztrák és svájci fesztiválokon. És most érkezik itt a Rádió 1-en is. Saját maga előszeretettel jellemzi a zenéjét, önironikusan úgy, hogy elektronikus popzene, rossz gitárhangzásokkal. A valóság viszont az, hogy fülbe mászó, rádióbarát, kifejezetten pozitív lüktetésű popdalokat gyárt Kamrát. A Hug Yourself ezen a héten a 33.

A Rádió Egyen, ez a Top 50, és az a David Guetta következik most, aki most már tényleg hetente hoz ki világsikereket. Ez a dal, a Save Me Tonight, még el sem érhette a megfelelő pozícióit a slágerlistákon, már is kirögte a vadonatúj dalát BB Rexával. És most, hogy elindult a foci világbajnokság, kijött a legújabb foci himnusza, a DNA, amit Andrea Bocellival és Megan Thee Stallionnal készített a csütörtöki megnyitó ünnepségen. Ez a dal meg is szólalt élőben, bár David Guetta ezúttal csak a monitorokon, a kijelzőkön volt jelen, a színpadon, az országok zászlajainak gyűrűjében most nem. Szóval három dal pörög egyszerre a világ rádióiban David Guettától, hát lassan most már a hírblokkok aláfestő zenéjét is ő adja ki. Jennifer Lopez-zel, David Guettával a Save Me Tonight, ezen a héten a 30.

0: ez a Rádió 1, ez a Top 50, ahol a popballadát Teddy Swims-től a Lose Control-t a 28. helyen Matt Sassari, Hugel és Sonic közös dala az It Feels So Good követi. Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg nagyon szuper hétvégét kívánok mindenkinek. A Top 50 azonnal folytatódik az információk után a 27. helyen. A Shouse és Felix Jen dala nyitja az újabb órát. Mindjárt jön a Walk With Me.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jusk.hu-n.
1: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
5: Vár! A Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
7: A világ Szegeden találkozik!
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szeged ifjúsági napok.
7: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
8: a világ sikerű Bastille,
7: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
8: és a legnagyobb hazai együtt. Tesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
1: Reklámot hallottak.
9: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió
1: a 35.

igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 24.

0: követte a most meghallgatott Cyril igazi mai sláger, a Stumble and Inn a 24. helyen. 23. Teddy Swims és a The Door. Huszonkettedik David Guettából a One Republic-kal az I Don't Wanna Wait.
1: Rádió egy top 50, a 21.
0: Where is my husband? Ray következik. Nem lehet egyszerű dolga az őt kísérő zenekarnak. Folyamatosan kommunikál velük az énekes nő a színpadon, de nem sztorizgat ilyenkor, hanem ide-oda pakolgatja a zenéket a setlistben. Az ő koncertjei manapság úgy néznek ki, hogy elindulnak egy tervezett dalsorrenddel, de mivel Ray folyamatosan figyeli a közönség reakcióit, soha nem úgy alakul az este, ahogy azt eltervezték. A dalok random sorrendben jöhetnek a koncerten, sőt előkerülhetnek olyan zenék is, amivel egyáltalán nem is készültek. Ray mondta, hogy szereti bizonytalanságban tartani a zenekarát a színpadon. Ő következik most,

0: Boy dala követ, Good Life. Az előbb pedig Kashmirtól szólt a Wild Ride a 19. helyen. Már is érkezik Joel Corey, a Galantis és a Stay a Little Longer. Elmondom a tuti receptet, hogyan kell sztárt csinálni magunkból. Gyúrjuk ki magunkat veszettől, de tényleg úgy, hogy a hasunk legyen olyan, hogy még a radiátor is elszégyelje magát. Jelentkezzünk egy népszerű valóságshowba, legyen a karakterünk közönségkedvenc, és legalább annyira jóba legyünk a szerkesztőkkel is, hogy az éppen készülő dalunkat eldurrantsák a műsorban, és hogyha az a zene jó, akkor beindulhat vele a zenei karrier. Így volt ezzel Joel Corey is. Mázlia volt, hogy az adott valóságshow több országban is futott egyszerre, úgyhogy az európai karrier borítékolható volt. Joel Corey már a világsztár, imádják a szakmában is, a francia Galantis készítette vele együtt ezt a dal. 18. a Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

Attól a Turn the Lights Off, ezt most hallgattuk meg. Taylor Swift-tel folytatom, ráadásul az újdonságával, Opalite. Az opál a legendákban sokszor balszerencsét, törékeny kapcsolatot jelez. Hát állítólag az énekesnő direkt választotta ezért a mesterséges opált, a mesterséges drágakövet, amivel azt üzeni, hogy a saját magunk által épített boldogság stabilabb, mint a tökéletesnek hitt szerelem. Megfogadjuk, drága Taylor Swift, és hatalmas ugrással a 30. helyről a 15. helyre érkezett ezen a héten az Opalite.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Bad, Be Mine most szólt a 13. helyen, 12. Accent, Sera, Misha Miller és a Don't Leave. Még egy Taylor Swift.

0: Top 50. A tizedik.
1: A Heart Like Mine, Sam Feltől, úgyhogy egy kis happy music, vidám zene a folytatásban. Sam Felt egyik védjegye több interjúban is elmondta, hogy direkt olyan zenét akar csinálni, amitől az emberek jókedvűek lesznek. Remélem nem baj, ha így a hétvégében egy kicsit rápakolok a jókedvre, hölgyeim és uraim. Tizedik lett Sam Felt és a Heart Like Mine.
2: Hey, what's

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, és a legjobb 5 dal között a New Religion, BB Rexától, aki mielőtt világsztár lett volna, mint zeneszerző volt közismert, annó ő írta meg például Eminem és Rihanna dalát, The Monster című slágerét, legalábbis annak a refrényét, mert hogy a rap az tagadhatatlanul Eminemé. Igen, arról a dalról beszélünk, ami annó Grammy díjat is nyert, eredetileg saját magának írta meg. Most viszont a Faithless-szel dolgozott együtt BB Rexa, ez a New Religion, és már az ötödik.

szólnak Európa, Amerika és a Rádió egy kedvencei. Ez a Top 50, és az év 24. hetén, nagyjából az év felénél mutatom a legkedveltebb 10 dalt a jelenben. Sam Feld, Heart Like Mine, 10. Ed Sheeran kamerája Siri remixben, 9. Loi és a Get Lucky a 8. Hetedik lett Lady Gaga-tól az Abrakadabra. Az olasz DJ Hypaton, Norma J. Martinnal, Out of My Head, 6. 5. BB Rexha és a Faithless, New Religion. Ed Sheeran,

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A Sugar Daddy Tóth Abigailtől és Accenttől még mindig őrzi az első helyét, elvehetetlen tőlük a nyár slágere tehát. Ezen a héten is number van. Aki a Rádió egy top 50 teljes listáját átböngészné, az használja a weboldalunkat, a radio1.hu-t, friss lista pedig pont egy hét múlva. Hölgyeim és uraim, hallgassuk meg a heti első helyezettet. Tóth Abigail jön, Accent és a Sugar Daddy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán Well Hello! Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy! A Sopronfesten! Július 4-én szombaton a Sopronfest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopronfestre a Rádió 1-en!
0: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopronfestre!
1: Sopronfest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
7: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
8: Buongiorno!
9: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
11: 4 éves lett a Tamaris cipőbolt Gyulán a világóránál.
12: Az évforduló alkalmából a hálás köszönet mellé
11: 30% kedvezménnyel is kedveskednek minden cipő és táska árából.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
13: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. A Békés Csabai közgyűlés összesen 1.150.000 forint támogatást szavazott meg 4 civil szervezetnek. A beo.hu számolt be róla, hogy az összeget iskolát és óvodákat segítő alapítványok, valamint a Réti Pál alapítvány kapja. Újra figyelmeztet a rendőrség a kéretlenül érkező javítást kínáló házalókra. A behír.hu összefoglalója szerint Békés vármegyében 2 idős nőt is megkárosítottak hasonló módszerrel. Mind a két esetben a kéretlen munkaállatért indokolatlanul sok pénzt kértek. Zenés áhítattal gyűjtenek a Tóth Komlósi evangélikus templom felújítására holnap, olvasható a behír.hu-n. Az esti programon fellép Szekeres Tamás, az Omega gitárosa is. Az éjjel folyamán túlnyomó részt erőt lesz az ég, 14 fokig hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermek.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes szombat délutánt, jó hétvégét önöknek, a Daily Mix elindult a mikrofonnál. Mostantól Oszlácsoszi Norbert, jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30 22 12 900. Már is megyünk tovább Martin Garrix igazi mai slágerével itt

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes szombat délutánt, jó hétvégét önöknek. A Daily Mixet hallják velem Oszival. Jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30-22-12-900. Kettő kiállítást ajánlok a figyelmükbe. Mind a kettő a Munkácsy Mihály Múzeumban látható. Az egyik az az eltűnt szigeteink dinoszauruszai, a másik pedig a 47. városi gyermekrajz kiállítás. Kellemes időtöltést a programokhoz. Mi pedig megyünk tovább a Daily Mixben. David Guetta és Republic közösével itt az I Don't Wanna Wait. Let's make tonight.

igazi mai slágerek, igazi zenei változatossága folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes szombat délutánt, jó hétvégét kívánok önöknek. 4 perccel járunk 3:41 után. Jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30-22-12-900. A harmadik országos kamionos találkozót és truck show-t ajánlom a figyelmükbe. Ma, illetve holnap még várják önöket Békés Csabán a repülőtéren. Kellemes időtöltést a programhoz, most pedig megy

legsimo slágerek. Legsimo slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en. We

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
0: Daily Mix a Rádió 1-en.

0: Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a következő órában is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes szombat délután, jó hétvégét kívánok, a Daily Mixet hallották velem Oszival. Jöhetnek az üzenetek 30-22-12-900, mindjárt megyünk is tovább. Az infok után jön a Get Lucky. Perc és Loi igazi mai slágerét indítom, aztán ajánlok még figyelmükbe egy-két programot, maradjanak velünk a folytatásban is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 4 éves lett a Tamaris cipőbolt Gyulán a világóránál.
4: Az évforduló alkalmából a hálás köszönet mellé
3: 30% kedvezménnyel is kedveskednek minden cipő és táska árából.
5: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
6: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Oszival. Csak igazi

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. 7 perccel járunk 13 óra után, ajánlom figyelmükbe a múzeumok éjszakáját. Június 20-án rendezik majd meg, méghozzá a Munkácsy Mihály Múzeumban. 17 órától várják önöket különböző programokkal. Mi pedig folytatjuk a Hertz és a Purple Disco Machine közösével, ez a Wonderful Life.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Igazi mai slágerek változatosan itt a 104 Rádió 1-en. Kellemes délutánt önöknek, 3 perc és fél 2 egy hétfői véradást ajánlok a figyelmükbe, amely itt lesz Békés Csabán a Területi Vérellátó Intézetben 9-től este 6-ig. Ha tehetik, menjenek el és segítsenek másokon. Most pedig megyünk tovább egy Sheeran igazi mai slágerével, ez a Camera Serial remixében.

Igazi zenei változatosság a folytatásban is, itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes szombat délután önöknek, Kid Laroi és Justin Bieber közös igazi mai slágerével már a búcsúzom, itt a Stay. Köszönöm, hogy velem tartottak, további szép napot, minden jót!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Végre itt a nyár! Élvezd ki a jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
9: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
10: 4 éves lett a Tamaris cipőbolt Gyulán a világóránál.
11: Az évforduló alkalmából a hálás köszönet mellé
10: 30% kedvezménnyel is kedveskednek minden cipő és táska árából.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak.
12: A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
13: Most az az útvonalok, hogy mosogatok.
14: Hát és odainteged?
13: Kis túlzás, előblítem a tányért, fogalmazunk, azért ne túlozzunk. És az van, hogy a kövön vonulnak föl a tetőre egy olyan lehetetlen útvonal, amit azért nem szórtam le, mert nem tudom, oda nem tudom, hogy mennek föl. Nagyon nagy harcba vagyok. Most föl fog menni a tetőre, szerzek egy létet, hogy mit csinálnak? Fészket raknak? Szétbontják?
14: Szerintem megeszik a szigetelést.
13: Valamit szeretek a szigetelésbe, azt mondják, hogy másfél-két év alatt brutál komoly károkat okoznak, szétrágják. De
15: nagyon szeretem a gondolkodásat ezzel a témával kapcsolatban, hogy másfél éve fenn laknak ezek.
13: Igen.
15: De úgy, hogy lehet, hogy ez egy probléma lesz. Lehet, azok már egy kolóniákat építettek ki.
14: Igen, fent egy város van.
15: Odafent, nem egy város, egy világ, egy univerzum.
13: Igen, ott egy külön univerzum.
15: Ahol nem bántanak minket, egy rezervátum gyakorlatilag. Ez csak így beszakadnak majd a nappalitba. Olyan súlyuk lesz.
13: Beesik az eső, tudod.
15: Figyelj, mondom, mit kell csinálni.
13: Ja.
15: Kapd el a főnököt.
13: Igen.
15: Beviszem magaddal, leültek egy beszélgetésre. Elmondom neki, hogy figyelj,
14: a békés egymás mellett él.
13: Nem akarok nektek rosszat.
15: Azt írják, hogy ezek valószínűleg ácshangyák.
13: Ácshangya, azt mondta valaki, ácshangya.
15: Ácshangya. És ezek a fába költöznek be.
14: A tetőn van fa.
13: Szétszedik a tetődet. Szétszedik. Szétrágják. Valószínűleg
15: most írják, hogy ezek konkrétan el fogják rosszatni a tetődet.
13: Persze, tudod mekkora egy ilyen dög? Ezek nem a kicsi.
16: 4 kiló darabja.
13: 4 kiló az állat.
16: Akkor meg palota pincsi.
15: Éjszaka nem használja. Nincs semmi.
13: És felmenik, és tudod, ilyen napágyakon naposznak, hallgatják a zenét, iszonyatos parti van.
14: Ki volt ott korábban?
13: Valószínűleg ők.
14: Na, hát akkor valakinek menni kell, az te vagy.
13: Építs csak ebben rovarhotel. Faházan van, konkrétan megették a kis rohadékok. Konkrétan elhordták az egész házat. Nagyon kemény. Na jó van, köszi a
15: tippeket. De ez nem egy elismerés amúgy, hogy finom a házad?
13: De, igen.
15: Legközebb létes, nem mézes kalácsból építkezik.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
17: Rádió 1-en.
7: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexha például, aki Dua Lipa, brit énekesnőhöz hasonlóan szintén albán származású, ezen kívül túl sok közös nincs bennük, mert még Dua Lipát általában úgy szokták emlegetni, hogy a legnormálisabb popstar, nincsenek ugye botrányai, botrányos beszólásai. Bibi Rexhánál nincsen PR szűrő, hogyha valami tényleg így átvillan a fején, azonnal kírja a Twitterre vagy a közösségi médiába. Rendszeresen is név szerint szokott márkákat, tervezőket vagy a saját kiadóját is támadni, na tehát valószínűleg ezt a kendőzetlen őszinteséget szeretik benne sokan. Ez most az aktuális kedvenc tőle.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hétvégén is, és hát ugye itt volt nem olyan rég Bibi Rexa, és az énekesnő kapcsán eszembe jutott, hogy itt van egy csomó albán származású nemzetközi szuperszter, egyébként Eva Max is itt volt, ő is az albán származású sztárok közé tartozik, és még Bibi Rexát ilyen problémás esetként szokás emlegetni, addig itt van Dua Lipa, a szuper problémamentes sztár. Nem is igen lehet hát ilyen botrányos híreket olvasni vele kapcsolatban. Talán egyedül most a múlt heti szicíliai esküvője miatt cikkeztek arról, hogy teljesen ki voltak akadva a helyiek Palermóban, mert hogy a város több pontját lezárták, ami miatt sok lakos szerint túl nagy árat jelent egy híresség állomásküvője, de mindegy, most ezen túl vannak, hát azt nem tudom, hogy Callum Turner nevét felveszi-e, mert akkor Dua Turner lesz. Ez így Tina Turner után vicces lenne. Hozom Dua Lipát.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
1: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
2: Azaria, Dash, Majka, John Doe, Halott Pénz, Betonhofi, Bogány Induló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV és a Gang, és még sokan mások.
3: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
4: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
5: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
6: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
3: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert Stanfeld például, aki a születésnapi fesztiválunkon nagyon sok mindenről mesélt nekünk a backstage-ben, például a környezetvédelmi alapítványáról, Heartfelt Foundation a nevük, és jelenleg épp azon dolgoznak, hogy...
1: Jelenleg egy tengerpart takarítási projektet csinálunk Tájföldön, ahol kifejezetten olyan nőknek segítünk, akiknek nincs munkájuk. Fizetünk nekik azért, hogy megtisztítsák a partot, és a műanyagot elvigyék egy olyan helyre, ahol feldolgozzák, és valami hasznos, tartós dologgá alakítják. Így van egy értelmes munkájuk, biztos jövedelmük, mi pedig megtisztítjuk a világot.
0: Tiszta bolygókapitány ez a Stanfeld. Heart Like Mine a Rosalinnel közös igazi mai slágert hozom már is.
2: Hey, what's up? This is Stanfeld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára az a Lady Gaga, aki benfentes infók szerint Katy Perryvel készül egy közös dalra, nem is akárki a szuperproducer a készülő közös munkához, hanem az a Max Martin, aki könnyebb lenne felsorolni, hogy kiknek nem írt toplistás dalokat, mint azt, hogy kiknek igen. Britney Spears, Baby One More Time-tól kezdve Bon Jovi, It's My Life, hát igazi feketeöves dalszerzőről, producerről van szó, szóval készülőben van állítólag egy Katy Perry Lady Gaga duett. Érdekes felállás. A következő órát Gagával indítjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor
4: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
5: A világ Szegeden találkozik.
6: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok.
5: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
6: a világsikerű Bastille,
5: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
6: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
9: Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
10: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: who's next?
1: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, például a hétvégi autóvezetéshez is. Üdv mindenkinek a mikrofonnál Kismárti egészen délután 5-ig. Hát ilyenkor hétvégén nagyon sokan van, hogy a fél országot is átutazzák a rokon látogatások miatt, úgyhogy ehhez balesetmentes kilométereket kívánok, és a jó zenékről gondoskodunk. Taylor Swift és az Opelite jön nem sokára, most pedig egy nagyon sokoldalú amerikai zenész, DJ, dalszerző, lemezproducer, mit hagytam ki? Ja, énekes rapper, és volt egyébként többször a DJ meg top 100 listán is elég előkelő helyen. 2015-ben például a 23. volt Kashmir. Őt hozom, ez a Wild Ride.

rádió egy csak igazi mai slágermegy, Taylor Swift például és az Opelite, és hát az énekesnőről jut eszembe, ugye ő jegyzi a Toy Story 5 filmzenéjét, I Knew It, I Knew You, nosztalgikus country hangzás, és hát el vannak ragadtatva teljesen a rajongók, hogy milyen jó, hogy visszatért ehhez a régi hangzáshoz. Egyébként június 19-én jön majd a mozikba a film. A sztori pedig a játékok és a modern technológia, legfőképpen az okos telefonok és tabletek küzdelmére fókuszál. Woody, Buzz Lightyear és a többiek szembesülnek azzal, hogy a mai gyerekeket nehezebb lekötni a hagyományos játékokkal. Ez az alaptörténet, amivel szerintem minden szülő tud azonosulni, és Taylor Swift énekli a betétdalát. Ez most az Opelite.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is, és ezen a héten nem csak Bibi Rexa jelentkezett új albummal, de a már is hallható Olivia Rodrigo is. Egy különleges kollaboráció is van az albumon a The Cure frontemberével, Robert Smith-szel. Na, az nagyon menő. Olivia Rodrigo, a Rádió 1-en.

0: I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
2: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
3: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
5: Azaria, Dash, Majka, Csodló, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
6: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
7: Buongiorno!
8: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
9: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
10: Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
11: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytató!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Dóri pedig írt egy üzenetet, hogy a Balcsi felé tartanak lánybúcsúra. Ezek a balatoni lánybúcsúk. Ilyenben nem volt részem, de mindig olvasom az üzeneteket, és elképzelem, hogy milyen jó lehet a hangulat már az autóban. Hát aki a lánybúcsú része már túl van, sőt az esküvőn is, az a már is hallható Dua Lipa. Ez a Physical.

0: Ugyan csak igazi mai sláger megy, hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát. Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopronfesten. Július 4-én szombaton a Sopronfest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopronfestre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopronfestre!
2: Sopronfest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-gyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 4 éves lett a Tamaris cipőbolt Gyulán a világóránál.
4: Az évforduló alkalmából a hálás köszönet mellé
3: 30% kedvezménnyel is kedveskednek minden cipő és táska árából.
5: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
6: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban! Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegeden található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
2: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
7: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
7: Ahol!

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
2: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
1: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a rádió egyen.
5: Köszöntöm Önöket, ezek a villámhírek Török Mónikától. A Kacsástól Sporthorgász Egyesület újabb 5 évig üzemeltetheti a Jaminai kacsástavat, írja beol.hu. Az Egyesület teljesítette korábbi vállalásait, így a Békés Csabai Közgyűlés meghosszabbította a lejáró haszonbérleti szerződést. A Mohácsi csata legújabb kutatási eredményeit összegző kötetet mutatták be az ünnepi könyvhét keretében, írja behír.hu. A Békés megyei könyvtárban a Mohács számbetés című könyvet lehetett megismerni. Kétkerekű járművekkel közlekedőket ellenőriztek június első hetében egy nemzetközi akció keretében, számolt be a beol.hu. Békés vármegyében szabálytalanság miatt 263 kerékpárossal és 82 kerekű gépi meghajtású járművezetőjével szemben intézkedtek a rendőrök. A hajnali órákra párássá válik a levegő Békés Csabán, 14 fok lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
3: Rádió
0: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is láger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Kismerti, aztán indul a Before Party Show. Kukival meg az élő kívánság műsor is. Már most jöhetnek az üzenetek egyébként a 0620 311 111-re. Kuki biztos nagyon örülni fog majd nekik. Aztán folytatjuk a menő mixeket 8-tól diszkósít, majd 9 órától World Is My Radio Show. Megkérdeztem Juhász Gergőt, hogy ki lesz a Special Guest Star, és azt mondta, hogy DJ Antonio. Úgyhogy ezért is érdemes lesz ma este jó sokáig ébren maradni.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a vonalban pedig várakozik valaki egy fontos üzenettel. Halló!
1: Hogy azt üzenem a két testvéremnek, a két öcsémnek, hogy jöjjenek el velem a diszkóba.
0: Na, aki már nem tud elmenni a diszkóba, Rádió egyesek, velünk is lehet bulizni 5 órától például Cookie-val, Before Party Show, most pedig

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Taylor Swift például a pop ikon, és új titulussal is kiegészíthetjük, gyémánt influencer. A globális gyémánt üzlet ág mély válságban van, gyenge a kereslet, írják a világgazdaság oldalán, ott vannak a laboratóriumban előállított gyémántok, amik szintén rosszat tesznek az iparágnak, de 2025-ben történt valami, eljegyezték Taylor Swiftet egy abszolút klasszikus, hagyományos gyémánt gyűrűvel, és mit ad Isten, a tőzsdén növekedés lehetett mérni a keresletben a természetes gyémántok iránt. Hát nagybetűs influencer Taylor Swift, azt gondolom, The Fate of Ophelia, ezt hozom tőle.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jusk.hu-n.
2: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
3: Jó, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
4: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
8: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
9: A világ Szegeden találkozik.
10: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok.
9: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
10: a világ sikerű Bastille,
9: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
10: és a legnagyobb hazai együttesek.
11: Június 15-én bérletárforduló.
12: Szín.org.
13: Reklámot hallottak.
14: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
15: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegeden található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
16: Csobbanj az idei strand szezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázz egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
17: 4 éves lett a Tamaris cipőbolt Gyulán a világóránál.
18: Az évforduló alkalmából a hálás köszönet mellé
17: 30% kedvezménnyel is kedveskednek minden cipő és táska árából.
19: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felső Nyomás utca 256.
20: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
21: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
13: Reklámot hallottak.
21: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
0: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. A Békéscsabai közgyűlés összesen 1.150.000 forint támogatást szavazott meg 4 civil szervezetnek. A beo.hu számolt be róla, hogy az összeget iskolát és óvodákat segítő alapítványok, valamint a Réti Pál alapítvány kapja. Újra figyelmeztet a rendőrség a kéretlenül érkező javítást kínáló házalókra. A behír.hu összefoglalója szerint Békés vármegyében 2 idős nőt is megkárosítottak hasonló módszerrel. Mind a két esetben a kéretlen munkaállatért indokolatlanul sok pénzt kértek. Zenés áhítattal gyűjtenek a Tóth Komlósi evangélikus templom felújítására holnap, olvasható a behír.hu-n. Az esti programon fellép Szekeres Tamás, az Omega gitárosa is. Az éjjel folyamán túlnyomó rész derült lesz az ég, 14 fokig hűl a levegő.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most!
12: Rádió!
21: Indul a Cookie Weekend, benne a Before Party Show Cookie-val. Csak igazi,

rayon de Choking Azim Aishlagem, le monde Fastboy, Good Life, yes! Na jó volt az a kis muzsika, ugye? Még nincs vége, van még egy kis meglepetés nektek. Érkezik Crazy Bizarre, és a szám címe Fresh. Szerintem fogtok felismerni az isteni Avicii benne. Bizony, és ez a bizonyos level. Nem adom többet. Hamarosan élő kívánság is sok, készüljetek fel, jó?

0: Hamarosan élő kíváncsi műsor nyugaton lehet kezdeni telefonálni a 0620 311 111-re, és amíg nem érkezik az első telefonáló, természetesen nem fogom nektek énekelni, mert bajba lennék. Inkább hamarosan játszom Tóta Bigel és Axa Telegőt, a szem címe Sugar Baby.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Most az az útvonalok, hogy bosogatok.
4: Hát és oda integet?
3: Kis túlzás, előbb litem a tányát, fogalmazunk, azért ne túlozzunk. És az van, hogy a kövön vonulnak föl a tetőre egy olyan lehetetlen útvonal, amit azért nem szórtam le, mert nem tudom, oda nem tudom, hogy mennek föl. Nagyon nagy harcba vagyok. Most föl fog menni a tetőre, szerzek egy létet, hogy mit csinálnak? Fészket raknak? Szélbontják?
4: Szerintem megeszik a szigetelést.
3: Valamit szeretek a szigetelésbe, azt mondják, hogy másfél-két év alatt brutál komoly károkat okoznak, szétrágják. De
5: nagyon szeretem gondolkodásat ezzel kapcsolatban, hogy másfél éve fennlaknak ezek.
3: Igen.
5: De úgy, hogy lehet, hogy ez egy probléma lesz. Lehet, és azok közben, már egy kolóniákat építettek ki. Oda fent egy város, egy világ, egy univerzum.
3: Igen, ott egy külön univerzum.
5: Hely, nem bántanak minket, egy rezervátum gyakorlatilag. Ezzel csak így beszakadnak majd a nappalitba. Olyan súlyuk lesz.
3: Beesik az eső, tudod.
5: Figyelj, mondom, mit kell csinálni.
3: Ja.
5: Kapd el a főnököt.
3: Igen.
5: Beviszem magaddal, leültek egy beszélgetésre. Elmondod neki, hogy figyelj srác.
4: A békés egymás mellett élés mellett
3: nem akarok nektek rosszat.
5: Azt írják, hogy ezek valószínűleg ácshangyák.
3: Ácshangya, azt mondta valaki, ácshangya.
5: Ácshangya. És ezek a fába költöznek be.
4: A tetőn van fa.
3: Szétszedik a tetődet. Szétszedik. Szétrágják.
5: Valószínűleg most írják, hogy ezek konkrétan el fogják rosszítani a tetődet.
3: Persze, tudod mekkora egy ilyen dög? Ezek nem a kicsi.
5: 4 kiló darabja.
3: 4 kiló az
5: akkor
3: állat.
5: Akkor meg palata pincsi. Éjszaka nem használja. Nincs semmi.
3: És felmenik, és tudod, ilyen napágyakon napoznak, hallgatják a zenét, iszonyatos parti van.
4: Ki volt ott korábban?
3: Valószínűleg ők.
4: Na, hát akkor valakinek menni kell, az te vagy.
3: Építs csak ebben rovarhotelt. Faházan van, konkrétan megették a kis rohadékok. Konkrétan elhordták az egész házat. Nagyon kemény. Na jó van, köszi.
5: De ez nem egy elismerés amúgy, hogy finom a házad?
3: De, igen.
5: Legközebb létszés, nem ízes kalácsból építkezzük.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Köszöntöm Önöket, ezek a villámhírek Török Mónikától. A Kacsástól Sporthorgász Egyesület újabb 5 évig üzemeltetheti a jaminai kacsástavat, írja beol.hu. Az Egyesület teljesítette korábbi vállalásait, így a Békés Csabai Közgyűlés meghosszabbította a lejáró haszonbérleti szerződést. A Mohácsi csata legújabb kutatási eredményeit összegző kötetet mutatták be az ünnepi könyvhét keretében, írja a behír.hu. A Békés megyei könyvtárban a Mohács számvetés című könyvet lehetett megismerni. Kétkerekű járművekkel közlekedőket ellenőriztek június első hetében egy nemzetközi akció keretében, számolva a beol.hu. Békés vármegyében szabálytalanság miatt 263 kerékpárossal és 82 kerekű gépi meghajtású járművezetőjével szemben intézkedtek a rendőrök. A hajnali órákra párássá válik a levegő Békés Csabán, 14 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kérte nem ez a legújabb Taylor Swift, de ki az aki? Szia, hogy hívnak téged?
2: Jó van, berakt engem egy élőbe.
1: Hát igen, azért mondom, hogy hívnak téged?
2: Pálesz. Igen.
1: Na, akkor mi az apropója, hogy most hívsz engem? Mondja csak, kinek szeretnéd küldeni az a jó kis muzsikát?
2: Apukámnak.
1: Mi lenne az üzenet?
2: Köszönöm szépen, hogy megcsinál.
1: Megcsinált, jó, oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Jó, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia-szia. Na, lányok, fiúk, hallottatok, elindult a kívánság műsor. Nyugaton lehet hívni engem a 0623-111-111-re 20 óraig. Most érkezik egy legújabb Taylor Swift. Oparita, ez a szem címe, hogy ez my friend, Cookie coming ditch be.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kérte, nem Kashmir Wild Ride. Ki az, aki szia, hogy hívnak téged?
2: Engem Arnoldnak.
1: Arnold, mi újság, hogy vagy?
2: Meg vagyok, minden meg, rendben.
1: Meg vagy, jó, minden rendben, az a lényeg. Na kinek szeretnék külön ezt a kis zenét? Kinek szóljon?
2: Ezt a mostani csapatnak.
1: Mit jelent az a Fújtis mostani csapat?
2: Fújtis Sport
1: Egyesület. Még egyszer?
2: Fújtis Sport Egyesület.
1: Jó, oké, rendben, most sportoltatok?
2: Igen.
1: Jó. Milyen poszton játszol?
2: Középpálya.
1: Középpályás, jó van, oké, és jól ment?
2: Persze, másodikak lettünk.
1: Az jó, gratulál neked, és itt van az a szuper VB a focinak, vagy fociban. Kinek szurkolsz?
2: Szerintem a franciáknak.
1: Franciáknak, jó van, oké. Képzeld el, én is. Jó van, oké. Rendben, köszönöm szépen a telefont, és tovább sok sikert, jó?
2: Köszönjük.
1: Ciao, ciao, szia, szia, az egyik SMS itt szól. Sziasztok, itt Regina és Svédországból írok a következő számot. Kívánom az anyámnak, aki pont már töltötte be a szép 42. évet. Boldog születésnapot kívánok az anyámnak. Rendben, Regina. Mi is ezt kívánok neki, érkezik Kashmir Wild Ride. Ez egy fantasztikus, igazi máislagert itt a Rádió Egyen.
0: 0620

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy hűséges telefonáló. Hello, szia!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Mi újság?
2: Köszönöm szépen, minden szuper. Jó idő volt, jó dolgoztam, hatékony voltam. Hasznos tagja voltam ma a társadalomnak.
1: Na, ez nagyon jó, nagyon jó. Szóval fontos ember ez egy magán most. Fontos ember vagy.
2: Hát inkább pihenő.
1: Ja, pihenő ember. Az is fontos.
2: Hát,
1: az is
2: nem,
1: fontos.
2: Nem szeretek fontoskodni.
1: Ja, jó van, oké, rendben. Inkább szeretsz tőlemkenni egy jó kis zene, mint Rai, és azt hiszem, hogy Where is my husband? Kinek szeretnéd küldeni?
2: Minden szorgos kezűnek.
1: Jó, oké, rendben. Oké, megbeszéltünk például az ungoristának is.
2: Például ő is, igen, ja, persze, mindenkinek, persze, aki hozzátett, aki építi a társadalmat, aki szóljon.
1: Jó, na, oké, rendben. Na, hát akkor köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó volt veled beszélni, vigyázz magadra, jó?
2: Én is köszönöm, szia-szia.
1: Ciao, szia-szia, mondjuk zongorazok én is, nem mindegy. Szia, Kuki, ez egy SMS, Oliver vagyok, Krisztóf bátyámnak szeretnék egy új jó kis zene küldeni. Halaből, ahogy ma délután mégsem törte el az egyik ujjam, véletlenül belérugott, azért fáj még nagyon. Uff, jobbulást kívánok neked! Érkezik a Korai, és a szám címe Where is my husband? Itt a rágyó a gyere, ahol csak igazi ma is legyermegy.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: A vonatúsomén egy újabb kedves telefonáló. Szia, hello!
2: Hello, szia-szia! Éppen autóban ülök a három gyerkőcömmel, és nagyon szeretnék hallani egy jó kis Taylor Swift számot.
1: Nagyon jó, csak nem tudom, kivel beszélek. Hogy hívnak téged?
2: Szia, Stella vagyok, bocsánat.
1: Stella, nagyon szép neved van. Na, mondd meg a nevük a gyerekeknek, légy szíves.
2: Jó, Emma, Mia és Ádám.
1: Egy fiú és két lány akar, jól tudom, ugye?
2: Igen, igen.
1: És mennyi idősök?
2: 14, 11 és 7 évesek.
1: Nagyon jó, szuper. Jó testvérek, nem szokták verekedni?
2: Nem, ők verekedni ugyan már soha.
1: Ja, jó, oké, jó, jó, oké, elhiszem. Na, kinek szere...
2: Az jó, mert senki más, nem?
1: Ja, kinek szerelek külön ezt a jó kis dalt, amit kértél tőlem, mondd meg.
2: Ezt magunknak szeretném földeni, hogy jó útunk legyen.
1: Merre utaztok? Ez az utolsó kérdésem.
2: Most már csak hazafelé.
1: Ja, hazafelé.
2: Dunapartról.
1: Jó,
2: oké. Kirándulásról.
1: Jó utat nektek, vigyázzatok magatokra, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen,
1: szia, szia, hello, hello, neked is. Hamarosan érkezik a Taylor Swift, és a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
0: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
1: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-gyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz! Scandinavian Sleeping and Living.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
7: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
8: Azaria, Dash, Majka, John Doe, Halott Pénz, Betonhofi, Pogány Induló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
9: Június 15-én letárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
10: Na, mi lesz a mai program?
11: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
10: Vagyis
11: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
10: És ha rock'n'roll, akkor
11: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
0: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: A tanév végre zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmadásától kezdve érvényes diák igazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
13: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
14: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. A Békéscsabai közgyűlés összesen 1.150.000 forint támogatást szavazott meg 4 civil szervezetnek. A beo.hu számolt be róla, hogy az összeget iskolát és óvodákat segítő alapítványok, valamint a Réti Pál alapítvány kapja. Újra figyelmeztet a rendőrség a kéretlenül érkező javítást kínáló házalókra. A behír.hu összefoglalója szerint Békés vármegyében 2 idős nőt is megkárosítottak hasonló módszerrel. Mind a két esetben a kéretlen munkaállatért indokolatlanul sok pénzt kértek. Zenés áhítattal gyűjtenek a Tóth Komlósi evangélikus templom felújítására holnap, olvasható a behír.hu-n. Az esti programon fellép Szekeres Tamás, az Omega gitárosa is. Az éjjel folyamán túlnyomó rész derült lesz az ég, 14 fokig hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Folytatódik a Rádió egy kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerekkel.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy fiatal kedves telefonáló, akinek nagy a humor. Hello, szia, hogy hívnak téged?
2: Fászának. Vagy elébetnek, bocsánat.
1: Most bocsánat, figyelj, már nem tudod, hogy hívnak téged? Ez tényleg?
2: Erzsébet, bocsánat.
1: Erzsébet, jó van. Mit mondtad az előbb? Erzsébet helyett, mit mondtad?
2: Pácsán.
1: Na jó van. Na kértem tőle, Lady Gaga, abrakadabra. Kinek szeretnéd küldeni Erzsébet, ha az az igazi neved?
2: Tessék.
1: Kértem tőle, Lady Gaga, abrakadabra. Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni Erzsébet?
2: Lady Gaga, az a pókörfész.
1: Most mondtam, abrakadabra.
2: Yeah.
1: Akkor kinek szeretnéd küldeni? Azt se tudod, mit szeretnéd kérni, nem tudom a nevedet, ez jó!
2: Fekete Giorgio-nak.
1: Fekete Giorgio-nak, rendben, mi lenne az üzenet?
2: Az, hogy megyünk plázsra, és hívjál fel a színpadra.
1: Jó, rendben, jó bulizás nektek ma estére, jó?
2: Tenjük szépen!
1: Erzsébet, ne felejtsd el a nevedet, jó? Ciao, hello. Na, inkább zenélünk el nagyot, érkezik Lady Gaga, abrakadabra, ennyi szok egy kis vizet most, jó?

0: Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén egy kedves, vidám telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Angie vagyok.
1: Angie, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyon jól vagyok. Itt töltöm a hétvégét jászárokszálláson, és szeretném, ha üzenét Szabinának, aki mindig ír nektek, hogy brutál pillákat csinált nekem, és főleg én úgy ez a hétvége neki, ahogy tipörgetitek a zenéket.
1: Jaj, de jó. Mit csináltó neked? A pillát?
2: Pillákat, igen.
1: Jó, oké, rendben. Akkor most tetszel magadnak, minden oké?
2: Igen, igen, brutál jó lett.
1: Brutál jó lesz, jó vagy, jó lett, jó van, oké. Akkor mész bulizni, gondolom, nem? Mutatom mindenkinek, hogy nézzetek, mint szép a pillám, nem?
2: Így van, így van, így van.
1: Jó, van, akkor jó bulizás neked, köszönöm szépen a telefonátát, és imádom a jó kis pozitív hangulat benned, ezt imádom.
2: Ja, köszönöm szépen, jó bulit nektek is, hello, szia.
1: Na, zenélünk el egy olyat, bulizós zene érkezik, Alex Kendzsi, legújabb a szem címe, Bambole, hangjörő maximálisan, újra bulizunk itt a Rádió 1-en.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, újabb kedves telefonáló, halló, halló, szia!
2: Ja, Sanyi vagyok, Püstökarányból.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jó.
1: Na,
2: ez jó, az idő is.
1: Ó, ugye milyen jó, ajaj, ez nagyon jó. Az időjárásról van szó, vigyázz, mert jövő hétvégén előtt 35 fok várható itt Magyarországon, jövő hétvégén.
2: Ah, szuper.
1: Na jó van, mehetünk pancsizni, ugye?
2: Má. Igen, igen.
1: Na, kiátöltelem Fitless, Bibi Rexa, a legújabb dál, a szám címe New Religion. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát, páromnak.
1: Párodnak. Na, még egyszer a nevedet, mert közben beszéltem.
2: Sanyi, Püspökarányból.
1: Nem te, hanem a párod.
2: Anikó.
1: Anikó. Mit szeretnél neki üzenni?
2: Szeretem.
1: Szereted, oké. Akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: További szép napot.
1: Neked is, ciao, ciao, szia, szia. Ali, pörögünk el, egy ott érkezik, Fitless, Bibi Rexával együtt, New Religion, ez a szám címe.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Ma este személyesen találkozunk Somogyba, Bodon, lelök fiúk, igen, egy jó kis buliba. Holnap újra itt a rádió, egy ilyen 17 órától. Én kívánok mindenki neked szuper kellemes estét, köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Kuki voltam, és búcsúzom a legújabb a Regan Lilivel, a szám címe Heal Me. Sziasztok!
1: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittem. Tényleg, és akkor jött a tetanusz, az megvan.
3: Bizony.
2: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz, mindenre tetanusz.
4: A legfontosabbat feltettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, teljesen, nem kihetető. Ilyen gyerekfogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. 2 évesen 2 maréklegóval leindultam a lépcsőn.
2: És
4: van egy csiga lépcső a házunkba.
3: És a legót pedig nem engedjük el.
4: Úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy nem amúgy elvittetek a kórházba, hogy nem kellett, jobban lettél.
2: Elmúlt a beszédhibát. Azóta tökéletes.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Köszöntöm Önöket, ezek a villámhírek Török Mónikától. A Kacsástól Sporthorgász Egyesület újabb 5 évig üzemeltetheti a Jaminai Kacsástavat, írja beol.hu. Az Egyesület teljesítette korábbi vállalásait, így a Békés Csabai Közgyűlés meghosszabbította a lejáró haszonbérleti szerződést. A Mohácsi csata legújabb kutatási eredményeit összegző kötetet mutatták be az ünnepi könyvhét keretében, írja behír.hu. A Békés megyei könyvtárban a Mohács számvetés című könyvet lehetett megismerni. 2 kerekű járművekkel közlekedőket ellenőriztek június 1. hetében egy nemzetközi akció keretében, számolva a beol.hu. Békés vármegyében szabálytalanság miatt 263 kerékpárossal és 82 kerekű gépi meghajtású járművezetőjével szemben intézkedtek a rendőrök. A hajnali órákra párássá válik a levegő Békéscsabán, 14 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Disco Shit. Rádió 1. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Ladies and gentlemen, madame and hermadan, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely Disco Shit Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
2: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estet, hölgyek és urak. Indult már a hétvége, ugye tegnap megcsináltam a két privátot, de ma is lesz egy, és aztán utána mesélek később még arról, hogy hol találkozhattok velem egyébként a fővárosban, és onnan nem messze, Bárány Attila vagyok.
3: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én innen a műsorban jóformán egyenesen indulok Dunaújvárosba, hiszen ott a nyári nyitott szórakozóhelyen ibizai klasszikokat fogok játszani.
1: Nagyon-nagyon fontos jövő héten szombaton 50. születésnapi partim a fővárosban, ugyebár a pesti rakparton 5 órás szett, és nagyon-nagyon valószínű, hogy Joel Corey lemeze fel fog csendülni, ami most érkezik itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, ez a Disco Shit Radio Show.
2: Nem, most már lesz a jó napi bulidot.

0: Ez a diszkos, itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma hanvai PG pörgeti, jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között az Anettek, Antalok, Annák, Antigónék, Gráciák és Nettik, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Majoros Krisztián, Halász Adrián, Bojki Szabolcs, Morné Fekete Anna és Peredi Angéla anyugdíjazott biztonsabb B-közép tag a Felvidékről. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Majoros Krisztiánt az én is csókoltatom, amelyikben a diszkos itt nagyon sokat segítenek nekünk. A nagy partikon ők szóltak kinnülni, ugye, és figyelnek a beléptetésnél. Még az jutott eszembe, hogy ha már diszkos itt, akkor a rádió egy stage lesz, kérem szépen, a Dunapart Fesztiválon Ráckevén. Három napon keresztül, júli 2-3-4, a rádió egy DJ-vel, de július 2-án rögtön a nyitónapon, csütörtökön, ahogy tavaly is, diszkos itt Legends lesz, 3 órát fogunk játszani. Előttünk, utánunk, rádió egy DJ.
2: Jut eszembe, hogy vég az adásnak én rohanok, megyek Miskolcra, utána pedig egy másik városra, Balaton lelére, ahol 38 évvel ezelőtt pontban ugyanígy június elején valamikor életemben először 12 évesen diszkóba voltam. Most pedig jön egy saját, a háttérben Roberto Vini, az IA és jó magam Hanvai PG, a sebek mélyén itt a rádió egyen, csak igazi mai sláger megy a diszkós trénosokban.
3: A Jancsi Kort

0: százalék tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenszínű diszkosita a Rádió 1-en, hanvai Pidzsi Mixel, de itt van Bárány Attila és én DJ Junior, és 3D-ben vagyok.
1: Akkor gyorsan mondom, nekem egy privát bulim van, ezekben a percekben vette kezdetét, és aztán onnan érkezem majd piknikezni Érdre, mindig még akkor is, hogyha nem a legjobb az idő erre a kikapcsolódási formára, és onnan aztán érkezem majd a fővárosba, méghozzá Personal Jesus-re. Tudjátok, ez a 90 perces zenei prédikációm, ahol általában zene is van, de inkább a beszéd az az, ami meghatározó. Úgyhogy ha valaki nem szereti, hogy sok beszédnek sok az alja, akkor az nagy évben kerülj el. Ajánlom magamat.
0: Most pedig megyünk tovább egy olyan dallal, amely megint csak saját verzió, és egészen valószínű, hogy azon a Balázs Attilával közösen megkísérlet Guinness rekordot játszani fogok, ami hamarosan érkezik, ezzel kapcsolatos további információk a social media felületeiben. Most pedig jön az Orlando Dán itt a Rádió 1-en, csak igaz, ma is slágermegy, a diszkosi

0: Mennyire imádtuk?
1: Jó, én meg utána 69-et, azt mennyire szeretem. Csináltam belőle egyébként új verziót, ez hamarosan majd megjelenik, csak még nem kezdtem el játszani, most annyi megjelenés.
2: Miből az Orlando Dumbo?
1: Nem, a 69-ből csináltam a új verziót. Az,
0: nem az én bajom, mert ez az én dalom. Az én dalom, rosszul mondani, nem a bajom, a dalom.
2: Minden nézőpont kérdése.
1: Abszolút, persze, de igen, azt az elődel, Shane 54-et csináltuk meg a Michelle Vágynak a csodaszép hangjával.
0: Egy biztos, hogyha jól tudom, akkor két 69-es mix CD volt, az egyik az enyém, a másik meg a Junior 5, tehát egyébként mind a hárman, mondhat is, szorosan össze vagyunk fűződve ezzel a brenddel. Ugyanúgy, hogy a következő dallal, aminek az eredetiét játszottam itt a rádió egyen először is, azóta is csak is kizárólag az eredetit vagyok hajlandó játszani, mert nekem annyira tetszik. Jön Imál Angel és a Moving to the Sun itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: brain cells. Ez a diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Honvai PG pörgeti a mikrofonoknál, DJ Junior és Bárány Attila. Az Orlando Dome kapcsán beszélgettünk a 69-es parti sorozatról. Egyébként az a budapesti, sőt a magyarországi klub életnek azt hiszem akkor a legteteje volt. Tehát, hogy olyan program volt, meg olyan minden volt, hogy nem ismerem mondani, mert azért már ülni...
1: Felnőtt filmes volt.
0: Igen, így is
1: mondhatjuk. Meg a klubot kimondhatjuk, a Home az egyik legjobb klub volt.
0: Azt mondtuk, igen, csak kellett egy olyan program, amiben volt fantázia, és ezt még a Hanva is el tudja mondani, hogy ezt egyébként úgy álmodtuk meg, hogy Manomissiont kellett, vagy akartam csinálni, és beszélgettünk erről Riminiben. És azt mondta a Hanva, hogy figyelj, szerintem ez a serőt érdekelni. És aztán hazajöttünk, bedobta. És aztán ez lett belőle.
1: A 69-et egyébként kitaláltak.
0: A nevet, magát ő. Igen, de az, hogy ilyen legyen a buli, tehát elektronikus zenére épüljön, és legyen benne
2: kevés
0: erotika.
2: Kevés ruhával legyenek a csajok, fiók.
0: Én egy kicsit kulturáltabban képzeltem.
3: Hát ott a végén ott szerelmeskedtek finoman ruha nélkül a színpadon.
1: Én ezt meg tudom mutatni, mivel van egy 69 CD, ami az első olyan magyarországi CD volt, ami ráadásul DVD is volt benne, és akkor készítettem egy 20 perces mixet. Na, azt ott vették fel a helyszínen. Most már ezt a DVD-t valószínűleg nem tudnám kiadni semmilyen formában, mert olyan felvételek vannak rajta, ott aztán full eredetibe ment minden, ami szexel kapcsolatos.
3: Meglehetősen erotikus volt ez a történet, és ha már mind a hármunknak köze van a 69-hez, nem, akkor sem kérünk elnézést, de jön a Szória vadonatúj dalunk, itt a Rádió 1-en, hol csak igazi mai slágerme, a diszkos tényre sóban.

0: Ez a Rádió egy esti show, a Diszkocsit Rádió Show, 20 éve itt vagyunk veletek, kérem szépen, és megyünk bele a 21. évbe, és nagyon sok buli rendezvényünk lesz az idei évben is, klubokban ott vagyunk, nagy rendezvényeken, fesztiválokon is, például a Kokáért, július 2-án, csütörtökön érkezünk majd, egészen pontosan Ráckevére a helyi Dunapart Fesztivál, a Rádió 1 is támogatja az eseményt, és ugyanúgy, mint tavaly, ugyanígy csütörtökön mi nyitjuk a fesztivál, Diszkocsit Legends lesz majd ott.
1: 69-ben vagyok, nagyon jó!
0: Látod, hogy
1: örülnek
0: el? Most még örülsz, de hazamész már nem fogsz.
1: Hát nézni lehet, nézni
2: lehet. Nézzek egy képeket a 69-ről, hát mindenféle dolgok vannak rajta, de nagyon szépek egyébként.
0: Igen. Kultúrát. Na, mondanám.
1: De nem az. De beleültél azért, a kézbe beleültél.
2: Jó volt, és tovább is vitte, és az egész jól sikerült.
0: Hát több pénzért beleültem a kézbe, tényleg így volt.
2: Egy biztos, hogy a 69 a mai napig legendás, és hát megpróbálom ezt a feelinget is jövő héten szombaton hozni az 50. születésnapi bulimmal, egy 5 órás szedben egyébként egy kicsit majd a 69-et is belevinni jövő héten szombaton a születésnapi partimba. Most pedig jön a születésnapi dalom, amit az éjjállal csináltak nekem Snoop Girl és a Csipet csapat, jön a Happy Birthday D Maestro itt a Rádió 1-en, csajkikötünk ma is, Sláger megy.

0: párját, és jó magamban vagy, PG.
1: Tiszta Edisonben vagyok, úgyhogy ezt viszem magammal, méghozzá a Vecsési 50. születésnapra, onnan pedig majd érkezem.
2: Gumival vagy guminélkül?
1: Gumival, csak gumival. Érkezem a piknikre, és onnan majd a Personal Jesus-re látogatok. Várok mindenkit szeretettel, minden információ rajongói oldalam a Facebookon, holnap este 8-tól. Én állok majd a lejátszók mögött itt a rádió stúdiójában. Köszönjük a figyelmet, Bárány Attila voltam, sziasztok!
2: DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy én ma este innen egészen pontosan Dunai városba, a nyári nyitott szórakozó helyre megyek, és ott fogok majd pörgetni ibizai klasszikusokat a Schulzzal együtt. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, kövessetek be, amíg nem tettétek, valamint a Facebook oldalamon. Szevasztok!
0: Egy biztos, hogyha más nem, akkor a 69-es edésének köszönhetően eszembe jutott, hogy ma este én Miskolcra megyek, és én a pályafutásom folyamán ott voltam a legtöbbet finoman szórva szerelmes, szóval Miskolc 69 edésre lesz ma este, onnan pedig menjek át Balaton lelére. Jövő héten szombaton pesti rapport, 50. születésnapom 5 órás szettel, és nem elfelejteni, idén belemegyek a világbajnok második helyedet pizza szakáccsal, Balázs Attilával egy Guinness rekord kísérletbe, Pizza and Music címszólat. Ezzel búcsúzom, tovább információk a social media felületeimen. Szevasztok!
1: Ahogy az öregek mondják, régen minden jobb volt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Is Mine Radio Show starts now.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Végre szombat van, hello mindenkinek! Isteni zenék jönnek innentől a következő 4 órában a legjobb magyar DJ-ktől. Szokás szerint a Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
2: Hello Geri, hello mindenkinek! Nyár van, jó zenéket hoztam, úgyhogy jó hangulatra, jó zenékre fel. Itt is van az első, ami Robin Schulz újdonsága, AM to PM. Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Loving Arms, aztán 10-től Newfik, 11-től Antonio, éjfél után pedig lesz egy nagyon különleges guest mixünk is, isteni house zenékkel, erről majd egy kicsit bővebben beszélek később, Alex Kendrill.
1: Egyébként Alex Kendrillről már elég régóta hallunk és hallhatunk, de ahogy ezt a Bamboléót megközelítem, szerintem még hallani is fogunk róla. Alex Kendrill, Bamboléó következik itt a Rádió 1-en, a Verizmán Rádió Show-ban.

0: érkezőknek nagyon köszönjük, hogy ma is minket hallgattok. Hello Andris, még egyszer.
1: Hello Geri, hello mindenkinek.
0: Az egyik első dolog veled kapcsolatban, amit hallottam még jó régen, az volt, hogy nagyon szereted a feldolgozásokat. Úgyhogy jön megint egy feldolgozás.
1: Abszolút. Most egy kicsit elkezdtem puskázni, de az eredeti az talán 1995-ös, a Fétesz Insomnia. Ugye, nem lehet itt hibázni, főleg Geri mellett, mert nagyon szigorúan kezel ezeket az évszámokat. Úgyhogy ezen átmentünk, valószínűleg átmegyünk a következőn is, az pedig egy szuper jó feldolgozás, Bibi Rexa hangjával, úgyhogy ezen megyünk tovább, New Religion, itt a Rádió 1-en, a Verizon Rádió Show-ban.

0: It's a Fessanti VIP remixe volt belőle a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és a következő zenére azt is mondhatnánk, hogy kettő az egyben.
1: Így igaz. Az imént azt mondtad, hogy Andi szereti a, mit is?
0: A feldolgozásokat.
1: Köszönöm, ezt a szót kerestem. Akkor Andi szereti a mashupokat is. Szeret olyan zenéket együtt játszani, amik nagyon jó hangzanak együtt. Ilyen a következő is, ami nem más, mint Eric Fritz és a Piano, valamint No Broke Boys, úgyhogy ezzel rogunk tovább itt a Rádió 1.

0: szerint a Loving Arms indította be. Andri, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Geri, nagyon köszönöm ezt a ma estét, jó héten folytatjuk. Sziasztok, jó hétvégét mindenkinek.
0: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál is, jön New Week.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
6: Július 2-3-4.
4: Reklámot hallottak.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio

0: Mind Radio Show starts now. The world is
1: mine. Mindenkinek fordulatszámot váltunk, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello New Week!
2: Hello, hello mindenkinek, Funk You, megint ebbe a póló vagyok, és szerintem tök jó zenéket is hoztam hozzá, hype-okon felvétre is. Megint itt van nálam, ami az egyik kedvencem, és utána pedig jó néhány olyan újdonság, amiért természetesen érdemes feltekerni nálunk a rádiónyal a hangerőt. Úgyhogy csapassuk, gyertek, Atom My Head itt a Rádió 1-en.

0: aztán 11-től Antonio jön, éjfél után pedig a Guest Mixben Jamie Jones látjuk vendégül, és itt egy dal, amire mi magyarok nagyon büszkék lehetünk.
1: Ultranét, Jugel, és hát természetesen egy olyan darab, amire megint csak azt mondom, hogy a social media ereje hatalmas, végtelen, és ezért kell odafigyelni, hogy mi történik a TikTokon, illetve egyéb csatornákon, mert ez onnan származik, azért valljuk őszintén, és az AI hozzájárulásával szerintem egy zseniális darab lesz. Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. Nyúlik a lemezjátszói mögött, most pedig utazunk vissza 2006-ban.
1: Teriyaki Boys, ugye az megvan. Rengeteg jó bootleget hallottam belőle, de ez talán a legjobb, amit hozok nektek most. Matt Flank és a Flippel itt a Rádió 1-en.
2: It's time, for World is Mine. The show is yours on Radio 1.

0: és a World is Mine Radio Show nyúlik a lemezjátszóknál.
1: Innentől kezdve természetesen azért erősebbre vesszük a figurát, mondjuk eddig sem szerénkedtünk, de David Guetta szerintem megint oda tette az íjra a pontot. The best, the present and the future, itt a Rádió 1-en, gyertek!
2: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: My Love New Week utolsó előtti zenéje ez volt ma a World is Mine Radio Show-ban. A rádió egyen, az egyik lábad még itt, a másik már lent a parkolóban félig. Milyen lesz a mai éjszaka?
1: Megyek Bogácsra, Miskolcra, Mezőberenybe és Füzetgyarmatra is, úgyhogy ezt a négyet így abszolválom még. Hát
0: ma ez estét, ma?
1: Hát ez így mára így. Úgyhogy nem fogok unatkozni, mentem is, szevasztok.
0: Ciao New Week, köszi ezt a ma estét. Jön Martin Garrix és Ed Sheeran, ez a Repeat It, 11-től pedig a lemezjátszóknál Antonio. Várjátok meg őt is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

elmúlt este 11. Hello mindenkinek, innentől Antonio a házban minőségi klubzenékkel. Hello Anti! Sziasztok Rádió 1-esek, szia Geri, sokat nem is nagyon akarok beszélni, iszonyat sok jó zenét hoztam, iszonyat sok igazi mai slágert, amivel indulunk, az nem más, mint Kató és a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

show is yours on Radio 1. A lemezjátszók mögött Antonio.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

you like

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Antonio.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, ez a World is Mine Radio Show szombat este. Antonio a lemezjátszói mögött, igazi A-listás világsztárok jönnek.
1: Így van, érkezik Jennifer Lopez és a Save Me Tonight. Azt kell róla tudni, hogy David Guetta közreműködött a dalban, úgyhogy ekkora nagy robbanás nagyon ritkán van. Jennifer Lopez és David Guetta neve egy kultusz a zenei világban. Szóval érkezik Jennifer Lopez és a Save Me Tonight itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban, az pedig Patrick Topping és a Forget követi.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Mind Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: A Planet Funk és a Chase the Sun, remélem örültetek neki itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Pár percig még Antonio a lemezjátszóknál, merre mész majd tovább innen?
1: Ürömre rohanok, képzétek el, egy ürömi fesztiválon fogok zenélni, úgyhogy én nagyon várom már, remélem Geri, te is azért hazafele arra kanyarodsz, csak egy kicsit benézel, mint a múltkor.
0: Akkor meglátjuk.
1: Zseni volt. Nagyon sok jó szendvics van, tudod, sokat ettünk a múltkor. Aztán mehetsz is haza a gyerekhez. Úgyhogy ma ürömön zenélek, jövő héten pedig itt leszek veletek a Third Is Mine Radio Show-ban szombaton. További jó rádiózást, mindenkinek kellemes hétvégét. Sziasztok, Rádió 1-esek, szia Geri.
0: Ciao, Anti. Éjféltől a lemezjátszóknál a guest mixben Jamie Jones. Várjátok meg őt is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.
1: A rádió

0: is Mine radio show starts now.
1: Elmúlt éjfél bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Jamie Jones a lemezjátszói mögött a következő egy órában. Ő készítette a heti guest mixünket. Jó dögös house zenékre készülhettek. Luca Alessivel kezdünk. Ez a Yes Baby.

Remélem, hogy bírjátok még jó dögös house zenék megállás nélkül egészen éjjel egyig. A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show a Guest Mixben a lemezjátszóim.

0: Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a Fördíz Máin Rádió Show-ba ma estére. Köszi mindenkinek a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Élvezzétek a szombat éjszakát. Jó bulizást, jó hétvégét. Sziasztok!
1: A Fördíz Máin Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: De jó ez a kezdés, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és de jó ez a folytatás, mert hogy Regál Lili újdonságát hozom már, és ez a Hilmi kellemes éjszakát.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezt a dalt Kuki készítette, aki ma is jön. Délután 5 órától a Live Mix-el, 6-tól pedig a Kívánság műsorral. Addig pedig megállás nélkül ilyen nagy kedvencek, mint ez.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és az énekesnő, akire legkésőbb 2024-ben felkapta a fejét az egész világ, mert hogy ekkora Brit Awardon minden idők legtöbb díját nyerte meg egy este alatt, legalábbis ennek a díjnak a történetében 6 kategóriában lett ő a győztes. Ray, aki most az igazi mai slágerrel jön, ez a Where is my husband itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy óriási hang, én imádom Miles Smith-et, aki egyébként Angliában turnézik. Brighton Liverpool volt eddig ezen a héten, sőt tegnap még egy teltházas Birmingham-i koncertet is csinált. Ez meg az igazi mai slágere itt a rádió egyen, Miles Smith jön, ez a Stargazing. Kellemes éjszakát!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lágerme.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és vannak énekesek, akik nem az egyszerűbb utat, hanem a sokkal inkább hozzájuk illő utat választják. Ilyen Benson Boone is, aki a világ egyik legnagyobb tehetségkutatójában indult el, sőt, jutott volna a döntősök közé az Egyesült Államokban, ha ő maga nem lép vissza. Mondván, ő ezt inkább valahogy másképp szeretné elérni. És elérte. Az egész világ ismeri a nevét, ez pedig az aktuális igazi mai slágere Benson Boone-nak. A Beautiful Things, amit már is indítok a Rádió 1-en.